0: from this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra.
1: Ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength.
1: Rengeteg erőt ad.
0: Immense of knowledge.
1: Rengeteg tudást.
0: The immense of balance, physical, mental and spiritual.
1: Rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly.
0: And it has the most balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now, again, I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally, in our whole body, there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said, everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban elolvashatod, amit a rishik adtak az embereknek.
0: Some hundred years ago, one Western scientist also then said the earth is round.
1: Néhány száz éve egy nyugati tudós is azt mondta, hogy a Föld gömbölyű.
0: So we are all in the round form.
1: Mindannyian gömbölyű formában vagyunk.
0: When you stand or sitting.
1: Ha állsz vagy ülsz.
0: If you can understand or feel your energy.
1: Hogyha érted vagy érzed az energiád.
0: It is completely one balloon.
1: Egy lufi.
0: Of the energy.
1: Egy energiaballon.
0: And in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
1: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
0: So this is a very, very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And so is in our body.
1: És így van a testünkben is.
0: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.
1: A testünkben minden sejt, minden szerv csakra.
0: And so

0: See the prakriti.
1: És így nézd a prakritit.
0: The nature.
1: A természetet.
0: What God is creating.
1: Isten mit alkot?
0: And still we are depending on that God's science.
1: És mi mégis Isten tudományán függünk.
0: It was after last century people were saying the print means uneducated.
1: A múlt században azt mondták, hogy az új lenyomat azt jelenti, hogy valaki nem képzett.
0: But it is not that.
1: De ez nem így van.
0: Who is educated is still not educated.
1: És aki iskolázott, az sem tanult.
0: Hari Guruji, the educated, they are more educated stupid.
1: Hari Guruji azt mondta, hogy az iskolázottak azok még iskolázott butábbak.
0: The educated people have created this pesticide.
1: Az iskolázott emberek teremtették ezeket a vegyszereket.
0: Some intellect person have created this.
1: Néhány intellektuális ember csinálta.
0: And how we are destroying the whole nature?
1: És hogy tesszük tönkre az egész természetet?
0: And God created such a environment, we don't need anything like chemicals there.
1: Isten olyan környezetet teremtett, hogy abban semmilyen vegyszerre nincs szükségünk.
0: There is a forest, rainforest.
1: Az esőerdő.
0: Many, many thousands of the hectare of the kilometers of the hectares of the lands is called rainforest.
1: Több ezer hektárnyi, több kilométeres esőerdők.
0: And how people were happy.
1: És milyen boldogok voltak az emberek.
0: That this are the rainforest.
1: Mennyire örültek az esőerdőnek?
0: Gives us immense of profit.
1: Rengeteg hasznot hoz.
0: Oxygen.
1: Health. Egészséget.
0: Protection.
1: Védelmet.
0: All from many distractions from the nature.
1: A természet pusztításától.
0: So there are very intelligent but educated person, many diplomas.
1: Vannak nagyon intelligens emberek sok-sok diplomával.
0: And now what they are doing?
1: És most mit csinálnak?
0: They made a big machines.
1: Nagy gépeket.
0: And per day how many hundreds of acres lands they are destroying our rainforest.
1: És naponta több száz hektáron elpusztítják az esőerdőt.
0: And what they are doing?
1: Mit csinálnak?
0: They are putting that kind of trees, eucalyptus.
1: Eukaliptus fát ültetnek.
0: And they are like these big trees.
1: Ilyen nagy fákat.
0: It grows very quickly.
1: Gyorsan nő.
0: It takes very much water, it dries everything.
1: Nagyon sok vizet elszív, mindent kiszárít.
0: And because that they want to have as a economic trees.
1: Mert gazdaságos fákat akarnak.
0: After 2-3 years they will chip off and use it for supporting the constructions of the big buildings and build the countries.
1: 2-3 év múlva kivágják és a nagy építkezéseken használják gerendának.
0: So, is that educated or uneducated?
1: Ezek iskolázottak vagy sem?
0: Even you ask the monkey.
1: Ha megkérdezed a majmot.
0: He will say it.
1: Ezt mondja.
0: Yeah, they said, ha. They said, no, it's not educated.
1: Azt mondja, nem, ez nem okos.
0: So I'm asking that That much what we are learning in the college and schools and everywhere, how many good things we are creating and how many we are destroying.
1: Azzal a tudással, amit az iskolákban, az egyetemeken tanulunk, hány jó dolgot teremtünk és mennyit pusztítunk el.
0: And even we have a computer, we can count quickly.
1: Ha bár van számítógépünk, gyorsan tudunk számolni.
0: But there are so many people they can count 5 times quicker than computers.
1: Sok ember van, aki 5-ször gyorsabban számol, mint a gép.
0: So, it was not the people were not stupid and educated.
1: Az emberek, amikor nem jártak iskolában, nem voltak buták.
0: But that time and now also.
1: De akkor is most is.
0: When you go on through the border.
1: Ha átmész a határon.
0: Then they show your passport.
1: Elkérik az útleveled.
0: And then they show your thumb.
1: És a hüvelykujjadat.
0: Thumbprint.
1: Az új lenyomatot.
0: First the left and then this, some that, all this thumb.
1: A hüvelykujjat és aztán sorba a többi ujjat.
0: Your signature will not valid.
1: Az aláírásod nem érvényes.
0: Only your thumb print will live.
1: Csak az új lenyomat.
0: And your thumb print, this what we have here, all we are sitting here, no one have the same.
1: És mi, akik itt ülünk, egyikünknek sincs egyforma új lenyomata.
0: So look, the God have done the, just one print on the thumb.
1: Isten olyan lenyomatot adott a hüvelykujjra.
0: And no one can make the what you call the duplicate.
1: Hogy senki nem tudja lemásolni.
0: Immediately the machine will say, this is not your print.
1: A gép rögtön azt mondja, ez nem a te lenyomatod.
0: Unless that your hand is burned or cut it.
1: Kivéve, hogyha megégett vagy levágták az ujjad.
0: Similarly, each and every fingertip.
1: Hasonlóan minden új hegyen.
0: Everyone have different.
1: Mindenki különböző.
0: And you should check properly.
1: Megfelelően ellenőrizd.
0: And then you look very nicely.
1: Nézd meg.
0: Or with
1: magnifying.
0: Then you will see your all chakras in the tip of the fingers.
1: Nézd meg figyelmesen nagyítóval, és akkor látod az ujjad hegyén
0: magnified
1: az összes csakrát.
0: Magnified glass will show you exactly.
1: A nagyító pontosan megmutatja.
0: So please today do look it.
1: Ma nézzétek meg.
0: Look it and then see.
1: És aztán lássátok.
0: There is definitely different than yours.
1: Biztos, hogy mindenki más.
0: Different than me.
1: Más, mint az
0: enyém. Different than your father.
1: Más, mint az édesapádé.
0: Different than your mother.
1: Más, mint az édesanyádé.
0: But this chakra what God has given.
1: Ez a csakra, amit Isten adott.
0: Millions of people.
1: Több millió embernek.
0: But this print cannot be the same.
1: De a lenyomat nem egyforma.
0: Which science is that?
1: Ez milyen tudomány?
0: Yes. Well, we did not check the millions, okay?
1: Nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
0: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
1: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
0: Similarly, also in our palm.
1: Ugyanígy a tenyerünk.
0: And there are also different that hardly someone have exactly same.
1: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
0: And this palm is valid 10 years.
1: Ez a tenyér 10 évig érvényes.
0: Then something is changing.
1: Aztán valami változik.
0: Yes, but there is also the chakras.
1: És itt is csakrák vannak.
0: So, now when we will touch our fingers like this.
1: Amikor így összeérintjük az ujjainkat.
0: Very gentle.
1: Nagyon lágyan.

0: But don't make, how do you call, emiscient. Just look.
1: Chaknes.
0: Immediately in your whole body, the heat.
1: Azonnal az egész testedben meleg támad.
0: It's coming vibrations.
1: Rezgés.
0: It comes beautiful layers, the movings.
1: A rétegek mozognak.
0: You did not touch your still.
1: Még nem érintetted
0: and
1: össze.
0: Who have touched have lost.
1: Aki össze érintette, elveszett.
0: Because one should not run in front of the master.
1: Mert ne szaladja mester elé.
0: So, look. Don't come close.
1: Ne hozd közel. Figyelj.
0: But there is like a magnet inside.
1: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
0: And then very slight, just very gently touch.
1: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
0: And this gentle touch is 1,000 times intensive than just like this.
1: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
0: Because each chakra in the body.
1: Mert a testben minden csakra.
0: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
1: Ahol koncentrálunk, az energia odafolyik.
0: So now, just very gently touch.
1: Nagyon lágyan érintsd össze.
0: And move a little bit.
1: Egy picit mozgasd meg.
0: How do you feel?
1: Hogy érzed?
0: Sweeper? A super, I'm just sweeper.
1: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy szuper.
0: So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
1: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvész.
0: And now, move. How does it cycling?
1: És most mozgasd, körözd vele.
0: And you will see there is some like a stone.
1: És olyan, mintha kő lenne.
0: Beautiful.
1: Csodás.
0: Yes or no? Who didn't feel, come here.
1: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
0: I will feel you.
1: Majd én megmutatom.
0: Okay, then one palm.
1: Aztán egy tenyér.
0: And index finger, or the ring finger.
1: És a gyűrűsúly.
0: And very gently, how strong you feel.
1: És lágyan, milyen erősen érzed.
0: But those who have artificial cream.
1: De akiken mesterséges krém van.
0: It has 92% the energy is gone.
1: Az energia 92%-a elmegy.
0: The pure seeds oil is good.
1: A tiszta magok olaja jó.
0: But not every day and always.
1: De nem mindig és nem minden nap.
0: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
1: Lágyan, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
0: It is only just gentle touch, gentle.
1: Csak lágyan érintsd meg.
0: Then bring the middle finger.
1: Aztán a középső ujjal is.
0: Yes, as energy coming and expanding.
1: Az energia jön és kitágul.
0: We are also giving new.
1: Mi is újat adunk.
0: Oh, the index finger.
1: Ó, a mutató ujj.
0: And the small finger.
1: És a kis ujj.
0: The whole palm and this fingers.
1: Az egész tenyér és az ujjak.

0: And now all fingers again together.
1: Megint az ujjakat egymáshoz.
0: And now in this way.
1: És így.
0: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides and it releases the tension and it means the headache.
1: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
0: So, just like this.
1: Csak így.
0: You know, there are sometimes people who is very nervous.
1: Néha az ideges emberek.
0: Especially in the school or in the university or college.
1: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
0: Some person sitting all the time and doing like this.
1: Van, aki mindig ül és így csinál.
0: That is nervousness.
1: Ez az idegesség.
0: But this, what we are doing, but not whole day.
1: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
0: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
1: Csak néhány percig.
0: So, now, if you have that knowledge.
1: Ha megvan ez a tudásod.
0: And you are very great educated.
1: És nagyon jó oktatást kaptál.
0: Scientist and what not.
1: Tudósoktól és még kitől.
0: Can you count this vibration?
1: Meg tudod számolni hány rezgés?
0: Like this. And where this vibration is going in your body?
1: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
0: Oh yes. In which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Which organ of the body?
1: Melyik szervhez?
0: Which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Feel.
1: Érezd.
0: And that's why we are more on the kundalini shakti.
1: Ezért vagyunk a kundalini és shaktinál.
0: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
1: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
0: If someone do to you,
1: ha valaki csinálja neked,
0: it will only 20 or 30%.
1: Ez csak 20-30%.
0: But when you do yourself,
1: de ha te csinálod saját magadnak,
0: because your energy is according to your quality.
1: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
0: You see, so your tiredness,
1: a fáradtságod,
0: your tension,
1: a feszültség,
0: everything will go away, just.
1: Minden eltávozik.
0: So, are you touching your body?
1: Megérinted a tested?
0: Many times the dentist doctor is doing.
1: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
0: But they don't know.
1: De nem tudják.
0: That Swamiji said.
1: Hogy Swamiji ezt mondta.
0: Or some yogi said.
1: Vagy egy yogi mondta.
0: Nobody said anybody.
1: Senki nem mondta senkinek.
0: But they are doing spontaneously.
1: Hanem spontán csinálják.
0: Because that gives immense of energy.
1: Mert rengeteg energiát ad.
0: Especially for one side work.
1: Különösen az egyoldalú munkához.
0: They need this.
1: Szükségük van rá.
0: And so you look it. Very nice. So only this part of our body, this wrist till the tip of the fingers.
1: A testünknek ez a része a csuklótól az ujjhegyéig.
0: It is so much energy producing thyself.
1: Itt olyan sok energiát tudsz termelni saját magadnak.
0: We are completely filled with the energy.
1: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
0: But this energy had to awake.
1: De föl kell ébreszteni.
0: Similar like the electric energy.
1: Mint az elektromos energia.
0: The electric energy was learned and made make it from the human's touch.
1: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
0: And then how

0: How it is going, transferring.
1: Hogy hogyan halad?
0: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
1: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
0: Also, for example, on our futsal.
1: A talpunkon is.
0: You can endure or practice, do it on your futsal.
1: Csináld ezt a talpadon.
0: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
1: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
0: Especially Indians.
1: Különösen az indiaiak.
0: An Indian like pandit.
1: Mint a pandit.
0: And what the pandit, they said, I am the best.
1: És a pandit azt mondja, ő a
0: legjobb. So who is educated person? Rishi of Sanskrit, etc.
1: Aki tanult szanszkritul, és így tovább.
0: They said, I am the Brahmin, I am the learned.
1: Azt mondják, Brahmin vagyok.
0: And how they sit there, they come like this.
1: És hogy ülnek, így.
0: And all the time like this.
1: És mindig csinálják ezt.
0: Yeah, all the times.
1: Mindig.
0: And then suddenly, yes.
1: És aztán.
0: All what was walking.
1: Minden, ahol jártak.
0: Barefoot.
1: Mezítláb.
0: And now only here touching.
1: És megérintik.
0: And then eating.
1: Aztán esznek.
0: And they said, we are very pure.
1: És azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
0: So, Holy Guruji said, like this who is sitting and touching is uneducated person.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
0: no
1: a lábát.
0: No common sense.
1: Nincs józan esze.
0: Otherwise you should sit like this.
1: Különben ülj így.
0: That's it. Now, that is energy going too far.
1: Ez az energia túl messze megy.
0: And let us say, you are sitting there.
1: Mondjuk ott ülsz.
0: And someone will come and tickling you.
1: És jön valaki és megcsikiz.
0: He said, oh, as if, you know, no one can touch in such a way, other, and you will be all hair will stand.
1: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor égnek el az összes szőrszálad.
0: The police men.
1: A rendőr.
0: They will hold it.
1: Megfogja.
0: And they will not beat and do nothing.
1: És nem csinál semmit.
0: But they will tickling.
1: Ha nem csak legyen megcsikandozza.
0: And tickling, one needs going urine.
1: És ettől ki kell menni pisilni.
0: And laughing and laughing.
1: És nevet.
0: Please,
1: nevet.
0: Please not, please.
1: Kérlek, ne csináld.
0: This touch. This energy touch is a very strong.
1: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
0: So similarly, there from the toes to the whole foot sole.
1: Hogy a négy lábujjaktól a teljes talpon.
0: Here is then getting less.
1: És aztán itt kevesebb.
0: But it is here.
1: De itt.
0: And similarly the palms.
1: Hogy a négy a tenyéren.
0: And fingers.
1: És az ujjakon.
0: Like this. Chakra. So similarly, this chakra, which is inside the body, we cannot touch.
1: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk
0: megérinteni.
1: And we
0: don't know how is that chakra.
1: És nem tudjuk milyenek.
0: We have this, how do you call them, made pictures.
1: Vannak ezek a képek?
0: That's only like a video.
1: Ez csak olyan, mint a videó.
0: Or something. But chakra is completely different.
1: De a chakra teljesen más.
0: Kundalini is different.
1: A kundalini más.
0: But there are so many meanings on this subject.
1: Ebben a témában annyi jelentés
0: our
1: van.
0: Our kundalini. So now, make yourself visible for a while. Touch your fingers first, like this.
1: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamada Purnamadayam Purnat Purnamudachyate

0: Narambagwan ki jai, Sri Sri Alak Puri Ji Mahadev ki jai, Srimad Krishna Bhagwan ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwa Paramhans Swami Maheshwarananji Guru Deva ki jai, Sat Sanatan Dharma ki jai, Ajki Ananda ki jai, Sabarishi Muni Mahatma ki jai, Mata Pita Guru Deva ki jai. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, és aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam nityam.

0: Janaki cha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswami Maheshwaranandji Gurudeva ki cha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base, from zero, on 3600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: A következő
0: that's very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor, ne, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként
0: with
1: haladni.
0: Courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step, step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni, és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamadam, Purnamidam, sing with me. Om Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all, we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intim documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, vagy at bűnös. Once.
1: Leírj.
0: Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side, you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség
0: angry,
1: ellentéte?
0: What is the opposite of angry, actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And the opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No.
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes.
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love. Liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben.
0: So no
1: hoztam.
0: Anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretetteljesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolja arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magamnak,
0: again, Shanti, not Shanti.
1: Már megint.
0: What

0: This one. Yes? You jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No. High jump. You know what I mean?
1: Yes.
0: Okay. You will not start by 1.7, 70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters, doesn't matter.
1: Vagy akár 50
0: and if often the wie heißt denn ein Stab?
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: and if it is the case several times.
1: És hogyha ez sokszor megtörtént.
0: Let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks. I am not jealous. I am speaking only wonderful. Például, then you can go to the other, to the next step.
1: Például, ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually, who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamiji-nak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
0: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365 minden napra jut egy
0: good
1: mondtok.
0: Jó
1: ez?
0: But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize,

0: well, there is nothing. There is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, where is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life, we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben, mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality, there was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian ember.
0: And he grandfather, and he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Janos.
0: Cannot be. Okay, he told to him, kid, my kid, my child. Yeah, I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is... he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dühkkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and... very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which... you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább etetek.
0: Rozume?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó története.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: szól. And this transformation test, you know?
1: Az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakítsd magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: and it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us. He can give us advices.
1: Tanácsot ad.
0: Techniques.
1: Technikát.
0: But the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezni.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Yoga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our all blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the, had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, Nowadays. A mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész
0: Because you
1: életben.
0: See everything in the eyes. Minden, everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, If it is sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk a
0: It Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you, in your, in you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudatában kell lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet azt a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye, you can look at them, and you know this is second, and you get joy from this person, and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga. We go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very
1: igaz.
0: Right. So give love to yourself, give love to your family, and to all other, not foreigners, foreigners, no foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, well, I try to do what I'm writing and thinking. And last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa. English, yes.
1: Cashier. A pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down, completely. She was like, how to say, black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make her job, of course, she has
1: to. De persze csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt mondtam,
0: you look so sad, you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, örülj. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: És nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
0: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet olvastál.
0: But you know what he will ask?
1: Mit kérdez?
0: What have you done for others?
1: Mit tettél másokért?
0: This is a question.
1: Ez a kérdés.
0: Which he will put to you.
1: Ezt teszik fel neked.
0: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
1: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
0: Every one of us is a divine light.
1: Mindegyikünk isteni fény.
0: And we should give the light everywhere.
1: Mindenhova vigyük ezt a
0: fényt. But with love.
1: De szeretettel.
0: Not forcing others, not forcing them.
1: Ne erőltessük senkire.
0: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian. You
1: hogy
0: know?
1: Ez meg azt kell,
0: it's not the way.
1: Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válj. Ne erőltessük.
0: You have to develop your own light.
1: Saját fényedet fejleszt ki.
0: And through your radiance, the darkness will disappear.
1: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
0: Only through example. Not through words. Csak we can achieve something.
1: A példa által, és nem a szavak által érsz el bármit.
0: So all of us, we have the big task to change this world.
1: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
0: We should believe on ourselves.
1: Higgyünk magunkban.
0: Trust ourselves.
1: Bízzunk magunkban.
0: Know that we are divine soul.
1: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
0: And with this divinity we can achieve many, many, many things.
1: Ezáltal, az isteniség által érhetünk el sok mindent.
0: I want to sing with you now this bhajan about the glory of a Guru Parampara.
1: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi Guru Paramparánkról.
0: Which was written

0: And from Holy Guruji in Jaipur in March 2002.
1: 2002 márciusában írta Holy Guruji.
0: Siddhipna Rambagwana Kija. Oh.

0: Kicha, si Alak Puri Ji Madeva Kicha, si Mara Krishna Bhagwana Kicha, Vishva Guru Mamandaleshva Paramhans Swami Maishwaranandji Guru Deva Kicha. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said Brahm, Brahm. You know, but not Brahma. Brahma is, I mean, he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben
0: a
1: könyvben.
0: I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő, a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, hogy azok, akik.
0: So that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha élményem.
0: No, first flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történt.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sri Narayan Bhagwan ki. Anyhow, it's a good book.

0: सुनो
1: सुना जी।
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव की जय।

hacerlo.

기 네, 뿌리지 마리와 기 사드구루 마르바난지 박반의 기 위스바구루 마무라사 상하산지 구루리와 기

You get her glass, yeah? That glass would

Sridipnarayam Bhagavan ki jai, Sri Sri Dev Puri ji.

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There is a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast, when you go now, it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly, there are many, many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In the space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos
1: coach. Of my body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this soul is.
0: Nem számít, hol van az a lélek.
1: In little ant.
0: Egy kis hangyában.
1: Or in big elephant.
0: Vagy egy nagy elefántban.
1: The size of the soul is the same.
0: A lélek mérete ugyanaz.
1: How?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: Big coal chimney.
0: Egy nagy kemence, szén.
1: And there's one, the Australian they said, sand fly.
0: És van egy kis Szent János bogár.
1: And these sand flies are not visible to our eyes.
0: És ez nem látható a mi szemünknek.
1: But they bite you.
0: De megcsíp.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: And as much as you itching, it's making more and more.
0: Érzed, feeling. Hogy viszket, egyre jobban viszket.
1: That have also the soul.
0: Annak is lelke van.
1: Now how?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: And there's a small mastic fire.
0: És egy kicsi gyufalánk.
1: Can also burn the whole forest.
0: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
1: Sol, jiva is jiva.
0: A lélek, a jiva, az jiva.
1: In many of your European countries,
0: sok európai országban,
1: life you call also jiva.
0: Ott is az életet is jivának hívjuk.
1: Jivot.
0: Jivot. Jivot.
1: So, but that jiva

0: is involved in certain actions.
1: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
0: And according to that, that Shiva will, or Jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
1: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
0: You know, recently there was, you saw in the web, in the Facebooks, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
1: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
0: And there's another dog.
1: Van egy másik kutya.
0: He's in the lap of a president's wife.
1: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
0: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
1: Mert hogy a elnök ölének nincs elég ideje.
0: And she doesn't mind.
1: És a nőnek ez nem baj.
0: But she wants to have a dog on the lap.
1: Ott a kutya.
0: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
1: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében
0: or
1: van,
0: a little child,
1: vagy egy kisgyerek,
0: and that dog.
1: És az a kutya.
0: Dog is a dog.
1: Kutya az kutya.
0: But which kind of soul has come in that one?
1: De milyen lélek jön bele?
0: And that we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: There are 8.4 million different creatures.
1: 8,4 millió különböző életforma van.
0: And we don't know which creature what kind of karma did.
1: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
0: Jeev jeev bhakshate. The life eats life.
1: Élet életet eszik.
0: But humans are above that.
1: De az emberek felülállnak ezen.
0: But if the human begins to backbite, backbite means talking bad about someone on the backside of the person.
1: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
0: In front of you is smiling.
1: Előtted mosolyog szembe.
0: To your boss.
1: A főnöködnek.
0: Boss calls the secretary and she coming.
1: Hívja a főnök a titkárnőt, és az jön.
0: Said, yes, sir.
1: Igen, uram.
0: Please type this letter.
1: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
0: What subject?
1: Milyen tárgy?
0: This and this.
1: Ez meg az.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And please order some coffee.
1: Rendelj kávét.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And buy some fruits.
1: És vásárolj némi yes, gyümölcsöt.
0: Yes, ma'am. Okay.
1: Igen.
0: And then she goes to her room.
1: És bemegy a szobájába.
0: Stupid man.
1: Micsoda hülye.
0: Always bring me fruit, bring me this thing.
1: Hogy hozzak gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
0: 1 hour more, then I just go.
1: Még egy órát, azt elmegyek.
0: Crazy man.
1: Ez az ember.
0: So this is a backbite.
1: Ez a hátba
0: támadás. In the front you are happy.
1: Szembe.
0: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
1: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
0: But then what are you talking about that?
1: De mit beszélsz a háta mögött?
0: So, if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
1: So
0: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No, we call, hold your tongue.
1: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy tartsd a nyelvet.
0: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
1: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelved és levágom.
0: Every different countries have different words to speak.
1: Különböző országok

0: digest, we can purify all negative thinking.
1: Meg tudjuk emészteni minden negatív energiát, meg tudunk tisztítani.
0: But
1: de
0: no. You think that I will destroy this person.
1: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
0: Brother and sister.
1: Testvérek.
0: The brother want to take all property.
1: A fiú testvér el akarja venni
0: az egész. Sister want to take all properties.
1: Tulajdont, meg a lány testvér is.
0: After the parents.
1: A szülők után.
0: So they are fighting, then they go to the lawyers.
1: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
0: So it means most of the property goes to the lawyer.
1: Ez azt jelenti, végül is a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
0: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
1: 10 év, 20 év, 40 év.
0: You die fighting with your brother or sister.
1: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
0: And your children will fight further.
1: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
0: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
1: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
0: So, karma.
1: Karma.
0: So, who knows? This dog was burned his mouth.
1: Ennek a kutyának megégették a száját.
0: Who this soul was in that dog's body?
1: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
0: And who was that dog?
1: Ki volt az a kutya?
0: Who was the on the lap of the president of that country?
1: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
0: And that not only the wife of the president is in security.
1: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
0: But the dog have also the best security.
1: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
0: So we don't know where that soul went.
1: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
0: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
1: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
0: Therefore,
1: tehát,
0: it is said,
1: azt mondják,
0: do it yourself.
1: Tedd meg te magad.
0: Do it yourself.
1: Tegyél az önvalódért.
0: Don't depend on anyone.
1: Ne függj mástól.
0: So do it yourself.
1: Saját magad tedd meg.
0: Means do it good karmas.
1: Csinálj jó karmát.
0: Never destroy anyone mentally.
1: Soha ne rombold le más mentalitását.
0: Hard words.
1: Kemény szavak.
0: Even don't give bad words to your dog.
1: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
0: My dog doesn't feel that.
1: Lehet, hogy nem érti a
0: But
1: kutya.
0: The soul in the dog is that.
1: De benne van a lélek a kutyában.
0: Wait. Let come me out of this body.
1: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
0: Then what I will show you it.
1: Akkor majd meglátjuk.
0: So my dear, we don't know.
1: Mi nem tudjuk.
0: The karma. Even the God can forgive you.
1: Még Isten is megbocsáthat.
0: But karma cannot.
1: De a karma nem tud.
0: Two things. The time will not wait for us.
1: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
0: And karma will not forgive us.
1: És a karma nem bocsát meg.
0: Only we have to give back something.
1: Vissza kell adjunk valamit.
0: What means give back?
1: Mit jelent?
0: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
1: Tapasztját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
0: We have to feed the birds.
1: Etetni a madarakat.
0: We have to feed some other animals.
1: Más állatokat.
0: We give the water to the plants.
1: Öntözni a növényeket.
0: Etc.
1: Stb.
0: Be good to other people.
1: Jók legyünk másokhoz.
0: Who are you or who I am
1: ki vagy
0: that
1: te?
0: I can judge you?
1: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?

0: Kim.
1: But now this marriage in the whole hall.
2: De az egész teremben érezhető az illata.
1: And said, what is the smell?
2: Minek az illata?
1: Lavender.
2: Levendula.
1: Where is that?
2: Hol van?
1: I don't know.
2: Nem látom.
1: But in this hall, there's a lavender.
2: De a teremben érezhető.
1: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
2: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
1: We can't hide us.
2: Nem tudunk elrejtőzni.
1: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
2: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
1: Or how God was merciful to us.
2: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
1: We are thankful.
2: Hálásak vagyunk.
1: That God, or our father, or our mother, or God.
2: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
1: Gave us human life.
2: Emberi életet adott nekünk.
1: Do you know the value of the human life?
2: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
1: We can't buy this.
2: Nem tudod ezt megvásárolni.
1: You cannot buy the human body again.
2: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
1: You can say, God, I give you billions of millions money I give you, give me my body again new.
2: Azt mondod Istennek, hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
1: So we can't buy the money back our body.
2: Nem tudjuk megvenni a testünket.
1: And we can't rewind our body back.
2: És nem tudjuk visszavásárolni.
1: It is only the chance.
2: Csak ez az esély.
1: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
2: Mondtam már, hogy van a yoga.
1: Use it or lose it.
2: Használd vagy elveszíted.
1: So you have this beautiful yoga in daily life.
2: Van ez a gyönyörű jóga mindennapi életben.
1: Use it.
2: Használd.
1: Or with your criticize, lose it.
2: Vagy pedig elveszíted.
1: Finished.
2: Vége.
1: Where I will see you next time, I was walking near the one lake.
2: Egy tónál sétálok.
1: And when fish say,
2: egy hal így csinál.
1: I said, oh, I know you are here.
2: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
1: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
2: Más valaki meg horoggal kihalásza.
1: And this fish said,
2: azt mondja a hal.
1: Guruji, Guruji. Now Guru. I said, it's not in my hand.
2: Guruji, Guruji panaszkodik a hal, én meg azt mondom, most nem az én kezemben
1: because
2: van.
1: Because if I will tell this man, he will not give you up.
2: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
1: And all of your throat is destroyed.
2: És már különben is a torkod megsebesült.
1: Doesn't matter.
2: Nem számít.
1: But the pain is not doesn't matter.
2: De a fájdalom.
1: That is, the main thing is that the pain.
2: A fájdalom.
1: And pain is what we call the punishment.
2: A fájdalom az büntetés.
1: Thanks to God.
2: Istennek hála.
1: If you believe or not, but I believe.
2: Ha hiszed, ha nem én hiszem.
1: And Guruji used to say.
2: Guruji azt mondotta.
1: Next to God.
2: Isten után.
1: Is a doctor.
2: Jön az orvos.
1: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
2: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
1: May doctor cannot heal you.
2: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
1: But this medicine, which doctors have made this medicine.
2: De az a orvosság.
1: Blood, the pain killers.
2: A fájdalomcsillapító.
1: It will kill many things others in the body also.

0: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt, pain
1: killer. But in the present, you have no more pain.
0: De nem lesz fájdalmad.
1: That is like a liberation.
0: Olyan ez, mint a felszabadulás.
1: So doesn't matter how doctors are doing.
0: Nem számít, mit tesz a doktor.
1: Some people say doctors are like a butcher.
0: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
1: But they are not.
0: De nem.
1: Every doctor, 99.9, they want to heal your
0: az orvosok illness
1: and make your pain less.
0: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
1: And so is of your Gurudev or a spiritual person.
0: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
1: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
0: Azokkal a szatszangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés megszüntetését.
1: And it can come back.
0: Visszajöhet.
1: Till last minute, second.
0: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
1: When the soul goes out and you open your mouth.
0: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
1: Then God said, now you are in moksha. Hari Om.
0: Akkor most a moksába vagy harjon.
1: As long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: You may do one karma again.
0: Megint csinálhatsz valami karmát.
1: So you cannot come to that moksha. That's it.
0: Nem juthatsz a moksába.
1: So as long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: Enjoy your body.
0: Élvezd a tested.
1: Live very beautiful life.
0: Élj jó életet.
1: Eat good pasatvik food.
0: Egyél szatvikus ételt.
1: Be kind to all creatures.
0: Legyél kedves minden élőlényhez.
1: Loving to the all humans.
0: Szeress minden embert.
1: Loving means not that you hug now.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
1: I go to the web in Szombathely.
0: Elmentem Szombathelyre.
1: And I love everyone.
0: Mindenkit szeretek.
1: And someone is coming, I said, I love you.
0: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
1: So love means not that you must go and hug.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
1: We send them our blessings.
0: Áldásunkat küldjük.
1: Our humble thoughts.
0: Alázatos gondolatokat.
1: Etc. etc.
0: És így tovább.
1: So karma.
0: Karma.
1: Is not easy to get rid of it.
0: Az attól nem lehet megszabadulni.
1: And janama janama is rotating. Janama means life, born again.
0: A janama az forog, mindig újra születünk.
1: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
0: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
1: I don't count day, month, years, or the yugas.
0: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
1: Karma have peaceful time.
0: Van nyugodtan ideje.
1: The lawyer will just take money from you. You have a time.
0: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
1: That means okay, in 2 months you will have the bail.
0: Gyere vissza.
1: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
0: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
1: So he said, it is postponed.
0: Elhalasztjuk.
1: You can't do anything.
0: Nem tudsz mit tenni.
1: And so our karma is relaxed in our body.
0: A karma lazít a testedben.
1: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
0: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
1: Janam, janam, ka. In life to life.
0: Életből életbe.
1: So there's one bhajan, very nice.
0: Van egy szép bhajan.
1: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
0: Kabir Das bhajanja.
1: That after death.
0: Halál után.
1: If I have to born again.
0: Ha megint meg kell szülessek.
1: Gurudev.
0: Ó Gurudev.
1: Let me be with you in your service.
0: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
1: Karma, so this human life is given us to purify all karmas.
0: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
1: The bullet in the gun.
0: Puskagolyó.
1: And the word in your mouth.
0: És a szó, amit kiejtettél.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: A bullet can kill you.
0: Megölhet a golyó.
1: And one word can kill you.
0: És egy szó is megölhet.
1: That's it.
0: Ez az.
1: It's therefore.
0: Tehát.
1: The sweet words, good words, kind words.
0: Kedves szavak.
1: Then there will be no war in the world.
0: Akkor nem lesz háború.
1: We don't need all these atom bombs and this and that.
0: Nem lesz szükség az atombombára.
1: Why we are fighting?
0: Miért harcolunk?
1: Neighbor to neighbor.
0: Szomszédok egymással.
1: They are fighting.
0: Ha, küzdenek.
1: It's very easy to create the peace.
0: Nagyon könnyű békét teremteni.
1: But this is not a peace. This is a what you call the money.
0: De az nem béke, csak pénz.
1: So it is in my hands, my karma.
0: Az én kezemben van a saját karmám.
1: And in your hands is your karma.
0: És a te kezedben meg a te karmád.
1: That's it.
0: Ez az.
1: There was one story. Should I tell you a story? You like the stories very good, no?
0: Nagyon szeretjük a történeteket.
1: So there was in one village.
0: Egy faluban.
1: And very spiritual family.
0: Egy nagyon spirituális család volt.
1: And one sadhu came.
0: Jött egy sadhu.
1: So this family, their housewife.
0: A család, a feleség.
1: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
0: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
1: What a luck for us. And he went.
0: És oda ment.
1: See her mother-in-law, father-in-law, husband, children, whole joint families.
0: Az anyós, az após, a feleség, a férj, a gyerekek, az egész család.
1: Some people, they are families destroying.
0: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
1: One child is in Tokyo. Other child is in San Francisco.
0: Egyik gyerek Tókióban, másik San Francisco.
1: Other girl is in Johannesburg.
0: Az egyik lány Johannesburgban.
1: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
0: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
1: And husband is in somewhere Middle East.
0: A férfi az valahol Közel-Keleten.
1: And wife is in Italy.
0: És a nő meg Olaszországban. Ez egy család.
1: So try to stay in your country.
0: Próbálj a te országodban megmaradni.
1: Try to stay for your families.
0: A családoddal maradni.
1: Your culture, your friends.
0: A te kultúrádban, barátaiddal.
1: That's very important.
0: Nagyon fontos.
1: That's called the United families.
0: Ez az egyesült család.
1: But nowadays there's no education.
0: Manapság nincs nevelés.
1: For the family love.
0: A családi szeretetre.
1: Nowadays is only education for the money love.
0: Most csak a pénz szeretetére
1: nevelnek. Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
0: Szerez ilyen-olyan címeket.
1: And maybe time will come.
0: Lehet eljön az idő.
1: You have only right to give the birth to the child, that's all.
0: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
1: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
0: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
1: hurry home. And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
0: Vannak ilyen emberek.
1: Officially.
0: Hivatalosan.
1: Therefore we should remain with the families.
0: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
1: So in this big family,
0: ez a nagy család a történetben.
1: One sadhu, one saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And they

0: asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also of course gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang, so silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said,
1: angolul azt mondjuk,
0: pin silent,
1: hogy na, teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
1: 2 óra múlva a Swami azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is tudatos.
0: But still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó?
0: No, mother, all you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: Mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember lóg a fán.
0: Yeah, they are hanging on like this. This is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égből.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu sent came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was versing.
1: És gyémántokat hozott.
0: Wall to wall. They had one other some person in the house.
1: Háztól házig volt egy másik ház.
0: And that one what we call the prostitute.
1: És ott meg volt egy prostituált.
0: And she listened.
1: Ő meghallgatta.
0: Sadhu comes.
1: Jön a sadhu.
0: Diamonds raining.
1: Gyémántok esnek.
0: And I am so much do bad karmas, I don't know.
1: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
0: And even I don't have one diamond.
1: Csak egy gyémántot szeretnék.
0: I will also invite sadhu.
1: Én is meghívom a sadhu.
0: That I will have diamonds also.
1: És akkor nekem is jut gyémánt.
0: She went to search some sadhu.
1: Elment keresni a sadhut.
0: The dress doesn't make a sadhu.
1: Nem a ruha teszi a sadhut.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So she was walking and going into forest.
1: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
0: And there was sitting one sadhu there.
1: Ott ült egy sadhu.
0: And she said, this is a great sadhu.
1: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
0: He have nothing. Only one dress.
1: Nem volt semmije, csak egy ruha.
0: Sitting in half shadow and half sun.
1: Fél árnyék, fél napon ült.
0: And doing tapasya.
1: És gyakorolt.
0: Because when she was coming, he sat very straight like this.
1: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
0: This must be great guru.
1: Nagy mester, nagy guru.
0: Simed pranam.
1: Pranamot gyakorolt.
0: She said, Maharaji.
1: Maharaji. Swamiji.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: No, he Prabhu.
1: Ó, Prabhu.
0: My Lord.
1: Uram.
0: Please hear my word.
1: Kérlek,
0: my prayer.
1: Hold meg az imám.
0: Don't disturb me. Get up. Go out.
1: Ne zavarj, menj el.
0: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
1: Mind folyton kéri őt a nő.
0: He said, don't disturb me.
1: Azt mondja a férfi,
0: I'm coming from Himalaya.
1: Himalájából jövök.
0: And I'm going now to the other mountains in the Gujarat, beautiful holy mountain.
1: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
0: Please, just come in my house and have your food.
1: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
0: I don't go to eat anywhere.
1: Nem megyek sehova enni.
0: Please, today you have to cool me. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
1: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
0: What is time?
1: Mennyi az idő?
0: It is 9 o'clock morning.
1: Reggel 9 van.
0: Okay, 11:30 I will come.
1: 11-kor megyek.
0: And I will stay only 45 minutes.
1: De csak 45 percet maradok.
0: I don't stay in anyone's house.
1: Többet nem maradok senki házában.
0: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come, please.
1: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
0: So she made good food.
1: Finom ételt készített.
0: And he came.
1: Eljött.
0: And she serving the food.
1: Felszolgálta az ételt.
0: And he's eating.
1: Férfi megeszi.
0: And she's looking up.
1: A nő megnézi.
0: And again looking up. He said, what happened?
1: Mi történt? Kérdezi.
0: Oh, nothing. Please eat.
1: Kérlek, csak egyél.
0: Is that something?
1: Van valami baj?
0: Is something wrong?
1: Valami gond?
0: No, no, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
1: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
0: Eat, please, eat.
1: Kérlek, egyél.
0: And again.
1: Megint így.
0: Is it what happening?
1: Mi van?
0: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
1: Tegnap a szomszéd házában.
0: Even beggar sadhu came.
1: Jött egy koldus sadhu.
0: And as long as he was in this house.
1: És amíg abban a házban volt.
0: The diamonds was raining.
1: Gyémánt eső esett.
0: And you are so great tapasvi yogis.
1: Te meg olyan nagy tapasz jogi vagy.
0: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
1: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
0: He said, oh yes.
1: Aha.
0: Let me eat.
1: Hadd egyek, mondja.
0: And she's sitting.
1: Ott ül.
0: Gurudev, when will the diamonds fall?
1: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
0: After that, he said.
1: Azt mondja a sadhu.
0: Those bhaktas and those sadhus are different.
1: Azok a bakták és azok a száduk mások.
0: I know who are you.
1: Tudom, te ki vagy.
0: And I'm just a player.
1: Én csak megjátszom.
0: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
1: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
0: If I will stay longer in your room.
1: Ha tovább maradnék a szobádban.
0: It will not come the diamonds, but the stones will come.
1: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
0: Bye bye.
1: Bye
0: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
1: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
0: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru.

0: something you have to have tapasya.
1: A ruha nem tesz szanyászivá guruvá, tapasya szükséges.
0: You are all can be sadhus, you are.
1: Mindannyian száduk lehettek.
0: With the cloth not.
1: De nem a ruhával.
0: But with that inner qualities.
1: Hanem a belső minőségekkel.
0: And that is what we should come. We should practice.
1: Ezért kell gyakoroljunk.
0: But first it is said.
1: Először azt mondják.
0: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
1: Az első boldogság az egészség.
0: And for good health we have to do, first we have to change our way of eating.
1: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
0: It is which are food what we call three qualities.
1: A három minőség az ételben.
0: Sattva, rajas and tamas.
1: Sattva, rajas, tamas.
0: So which qualities we have?
1: Milyen minőséget veszünk
0: How magunkhoz? Food come to us?
1: Hogyan jön az étel számunkra?
0: How must we eat?
1: Mennyit eszünk?
0: How must we digest?
1: Mennyit emésztünk meg abból?
0: Etc. etc.
1: És így tovább.
0: And there are these five different kind of food.
1: Ötféle különböző étel.
0: The air.
1: Levegő.
0: The space.
1: Tér.
0: The water.
1: Víz.
0: The earth.
1: Föld.
0: All this
1: mindez
0: is nourishment.
1: Táplál minket.
0: From that our body is surviving.
1: Így él túl a testünk.
0: That's first, and that's what we call Ayurveda.
1: Ezt hívjuk Ayurvédának.
0: Ayu means the life.
1: Ayu azt jelenti élet.
0: That the expand of the life. If you are living 200 years,
1: 200 éves,
0: that's your life.
1: Az a te életed.
0: So that's called ayu.
1: Az a te ayud.
0: Ayush. It means healthy and happy body.
1: Egészséges, boldog test.
0: Ayush, Ayurveda have no medicine.
1: Az Ayurveda az nem orvosság.
0: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
1: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
0: There is no injection.
1: Nincs injekció.
0: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
1: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
0: That is the nourishment.
1: Diéta.
0: So Ayurveda will give you essence from the nature.
1: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
0: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
1: Lassacskán fejlődik a testedben.
0: But don't say allopathic medicine is not good.
1: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
0: That is very wrong.
1: Az nagyon rossz.
0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát
0: but
1: csinálsz.
0: But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you had Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear,
1: kedvesem,
0: one hand,
1: egyik kéz,
0: and the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda,
1: Ayurveda,
0: allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God,
1: Istennek hála,
0: that this science,
1: ez a tudomány,
0: have developed and allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic,
1: bármilyen allopátiás orvosság,
0: it has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, Latin is.
0: And Ayurveda, Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when
1: van
0: you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not, that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: A édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
1: De ne mondd a feleségednek.
0: When she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy,
0: so,
1: menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor mit tegyünk?
0: That's it. You know, we you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
0: Man have nothing, no power with the neck.
1: A férnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, az whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes.
1: Ha a nő nem mozdul.
0: The wife is dog fall in cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body,
1: ebben a testben,
0: God have made that, but Holy Guruji said,
1: ahogy Holy Guru

0: Oh, my brother sadhus.
1: Oh, sadhu testvérek.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivékát.
0: So similarly,
1: hasonlóan,
0: in our

0: body,
1: testünkben.
0: Different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a yogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúly a védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranádi.
1: A Vajranádi a negyedik.
0: And that Vajranádi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranádi.
1: Ha nincs erő a Vajranádiban.
0: And therefore Vajranádi also known as Banknál.
1: Úgy is hívják Banknál.
0: So Nál means a pipe.
1: A Nál az egy cső.
0: Banknál, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the Banknál.
1: De be kell lépél a Banknádba.
0: Then you will find, you will search Banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this Banknál,
1: ebből a Banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that Banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a Banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so from this again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga,
1: ha megértjük a jóga tudományát,
0: and yogic anatomy,
1: a jógikus anatómiát,
0: that is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered,
1: amit felfedezett a modern tudomány,
0: that's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: emberiség. But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, see the yogis are still there.
1: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana, apana.
0: And from this prana, apana,
1: prana, apana,
0: from Manipur,
1: Manipurból,
0: immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The ana.
1: Így mondjuk, osztrák nyelven mondjuk.
0: I know. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: In this 57 years my yoga work.
1: 57 éves jóga munkám.
0: Is in the universe. Similarly
1: benne
0: your also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration talk and lock and bok and gong and ding dong dag ding ding dag dag da dag ding ding ding dag dag. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandal.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: So that's called anahat.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrara Chakra.
1: És a Sahasrara Chakra.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: Ida,
1: három nádi.
0: Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakra.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur Chakra.
1: És visszajutsz a Manipur Chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrar.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ram a Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozd pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: Betű. Az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are all vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner. Inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, Do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, the heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a Lila Amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszíneztem.

0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got the Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhi,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his Samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashramban. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az
0: ashramban. And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Samadhiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok szamádi van.
0: And it disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem hallucináció volt.
0: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
0: But
1: mondott.
0: But before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word, very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho Gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: Ó Gopala, ó Krishna.
1: Ó Krishna Gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bhuke bhajan Gopala, ye teri mala. So we have now time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat kívánok.
0: And this kriya, we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.

0: Sri Sri Vishwagunandeshwar Paramaswami Maheshwaranji Gurudeva Ki Jai.
1: सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपरां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. Salutations to the Cosmic Self.
2: Tiszteletem a kozmikus önvalónak.
1: Salutations to Srila Purujisadapit Parampara.
2: Tiszteletem az Alak Puruji Paramparának.
1: My Dhanat Pranam Swabhavit Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwaranand Puruji.
2: Pranam Gurudevának, őszentsége, Gurudeva Maheshwaranandának.
1: Om Namo Narayan to the Sanyasis.
2: Om Namo Narayan to a Sanyasiknak.
1: Hari Om and good morning to all of you who are present in this hall and those who are watching through Swamiji TV.
2: Hari Om, jó reggelt mindannyiótoknak, akik itt vagytok ebben a teremben, és akik a Swamiji TV-n nézik.
1: How are you all?
2: Hogy vagytok?
1: Good. Very good. Hmm? Heaven, very good.
2: Mennyországban, azt mondta.
1: What is today?
2: Mi van ma?
1: And what is for Dev Puruji? Mahasamadhi Day.
2: Péntek, Dev Puruji Mahasamadhiának napja.
1: So it's a day when we remember our parampara.
2: Ez az a nap, amikor megemlékezünk a paramparánkról.
1: A day when we remember how grateful we are to be connected to this great parampara.
2: Az a nap, amikor megemlékezünk arról, hogy milyen hálásak vagyunk, hogy ehhez a nagy paramparához kapcsolódhatunk.
1: A day not only to listen and to talk about Dev Puruji, but to implement his way of living into our lives.
2: Nem csak hallgatunk Dev Purujiról,

0: hanem megvalósítjuk az ő életelveit.
1: For us to remember how the things work.
0: Hogy emlékezzünk arra, hogy hogyan mennek a dolgok.
1: How it's all predecided.
0: Hogyan van mindez előre eldöntve.
1: And how we are just the mere puppets of this show.
0: És hogy mi csak bábok vagyunk ebben a játékban.
1: We think we know everything.
0: Azt gondoljuk, mindent tudunk.
1: We think that we are the ones planning everything.
0: Azt gondoljuk, hogy mi előre eltervezünk mindent.
1: But in reality it's not us.
0: De a valóságban nem mi vagyunk azok.
1: It's all predecided.
0: Minden előre el van döntve.
1: What did Dev Puruji tell?
0: Mit mondott Dev Puruji?
1: When the British officers said.
0: Ott, mit mondott az angol tisztnek?
1: Anyone remembers?
0: Emlékszik valaki?
1: At the Naki Jail, at the Naki Lake in Mount Abu.
0: Mount Abu-nál, a Naki tavon.
1: At that time it was pre-independence.
0: Ez még a függetlenség előtt volt.
1: Tomorrow is also Indian Independence Day.
0: Ma egyébként a függetlenség napja is van Indiának.
1: 15th August 1947 we got independent.
0: 1947. augusztus 15-én nyerte el a függetlenségét India.
1: So before independence, when there was this British Raj.
0: Mielőtt független lett, brit terület volt.
1: At that time, all the sadhus, all the pujaris, all the spiritual people were put in. They were put in jail.
0: És abban az időben a sadhukat, a pujarikat börtönbe zárták, mind.
1: The main thing for them was divide and rule.
0: Ők úgy uralkodtak, hogy oszd meg és uralkodj, ez volt a fő elvük.
1: And our philosophy is unite and live.
0: Most pedig a filozófia az, hogy éljünk egységben.
1: Slight difference in thinking, right?
0: Van egy kis különbség a gondolkodásban, ugye?
1: One thinking is we divide the people that they fight amongst each other.
0: Az egyik filozófia az, hogy megosztjuk az embereket, hogy aztán harcoljanak egymással.
1: But Satya Sanatan Dharma teaches us Vasudeva Kutumbakam.
0: De ezt tanítja nekünk a Satsanatan Dharma, hogy Vasudeva Kutambakam.
1: And Holy Guruji says, all in one, one and all.
0: Holy Guruji pedig azt mondotta, egy mindenben, minden egyben.
1: So for us, even the ones who we do not know.
0: Számunkra azok is, akiket nem ismerünk.
1: Even the ones who we never met.
0: Akikkel soha nem találkoztunk.
1: Living or non-living.
0: Élő vagy nem élő.
1: Human or animal.
0: Ember, állat.
1: We see all of them with the same compassion, with the same love that we hold for ourselves.
0: Ugyanazzal a szeretettel, könyörületességgel tekintünk rájuk, mint saját magunkra.
1: Because that jiva, that Lord, they are in everything.
0: Mert az a jiva, az az Úr mindegyikben benne van.
1: When Hiranyakashipu and Narasimha Bhagavan, you remember that story? When everywhere, is he in here? Yes, he was in the pillar. Is he in this table? He broke it. Yes, he is there. Wherever he searched for, in every single thing, they reside.
0: Emlékeztek a Hiranyakashipu féle történetre, hogy mindenben benne volt, az oszlopokban, meg mindenben, ahova csak nézett.
1: And if the divine is in everything and everyone,
0: az isteni az mindenben és mindenkiben benne van.
1: It's also within us.
0: És akkor bennünk is.
1: In the Rama Darbar, they were asking Hanumanji, you are saying always Rama is this, Rama is that, Rama is here, Rama is there. Where is Rama? Is he inside of you?
0: És a Ramayanában megkérdezték Hanumanjit, hogy te mindig arról beszélsz, hogy Rama itt van meg, ott van meg, mindenhol van, benned is ott van.
1: Then what did Hanumanji do?
0: Akkor mit tett Hanumanji?
1: He opened up his heart and showed that Sita and Ram is sitting inside of his heart.
0: Felnyitotta a szívét és megmutatta, hogy ott benne ül a szívében Rama és Sita.
1: So when we realize and when we understand that that divine is inside of our hearts and inside of each and every one of us, we will start treating everyone the same way as we treat ourselves.
0: És mikor

0: akkor rájövünk arra, rádöbbenünk arra, hogy az isteni az bennünk is benne van, de ugyanúgy benne van mindenki másban, akkor onnantól kezdve mindenki mást ugyanúgy kezdünk kezelni, mint saját magunkat.
1: But to see that divine in others, to see that purity in others, we need to become pure.
0: De ahhoz, hogy meglássuk másokban az istenit, a tisztaságot, ahhoz nekünk magunknak is tisztává kell válni.
1: We already have that divinity inside of us because of the day when we got mantra diksha, Gurudev lit that spark, that divine jyoti inside of our hearts.
0: Bennünk megvan az a tisztaság, mert a mantra diksha napján belénk tette Guruji, meggyújtotta azt a fény bennünk.
1: Deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam. The truth which lies in that divine light.
0: Az az igazság, amely abban az isteni fényben rejlik.
1: That purity which resides in that divine light.
0: Amely benne van, az a tisztaság ebben a fényben.
1: And that light which removes that darkness and brings back that light.
0: Ez az a fény, amely eltávolítja a sötétséget.
1: Around us, even if there is darkness, but within, if that divine light is glowing very strong, then we are the ones who are radiating everything around us.
0: Hogyha körülöttünk mindenütt sötétség is van, akkor is, hogyha elég erősen világít bennünk az a fény, akkor az megvilágítja a körülöttünk lévő sötétséget.
1: Sometimes when we see some people, we look at each other, we can realize that, oh, this, how, what energies that person holds.
0: És néha tapasztaljuk azt, hogy bizonyos emberekben micsoda energia van.
1: And that we notice because we can see that within ourselves.
0: És ezt azért tudjuk egyáltalán észrevenni, mert magunkban is látjuk ezt.
1: And when we realize that we are connected with that same divine light from Sri Dev Puruji Maharaj.
0: És mikor arra is rájövünk, hogy ezáltal az isteni fény által a Dev Puruji Maharajhoz is kapcsolatban vagyunk.
1: That same eternal light is traveling through the parampara towards all of us.
0: Ez az isteni fény halad végig a paramparán, mi felénk, hozzánk.
1: Then we know how powerful we are.
0: Akkor rájövünk, hogy milyen erő is van nekünk.
1: And we are talking about how everything is meant to be as it is.
0: És beszéltünk arra, hogy mennyire minden úgy van, ahogy lennie kell.
1: In Mount Abu, when they were imprisoned.
0: A Mount Abu.
1: Then Sri Dev Puruji Maharaj went there.
0: Akkor, mikor Dev Puruji Maharaj oda ment.
1: And when he dragged that officer on the Naki Jhil on that lake in Mount Abu.
0: És kivonszolta azt a tisztet ki a tóra.
1: And when he opened the eyes of that officer,
0: és mikor az a tiszt kinyitotta a szemét,
1: he made pranam and he said, we need someone like you also in the West to open the people's eyes, to enlighten them and to help them grow in their spiritual journey.
0: És akkor azt mondta a tiszt, hogy nekünk a nyugati világban is szükségünk lenne olyan valakire, mint te, aki segít nekik és felnyitja az ő szemüket is.
1: Then Sri Dev Puruji Maharaj said.
0: Ezt mondotta akkor Sri Dev Puruji Maharaj.
1: What did he say? One time, sometime soon, someone will come who will spread this divine light in the West, and that is our beloved Gurudev, Vishwa Guruji.
0: Majd egyszer, és nem olyan sokára, eljön majd valaki a nyugati világba terjeszteni ezt az isteni fényt, és ez a mi Gurujink, Swamiji.
1: So when we think that everything is in our control and we are deciding and planning everything out,
0: mikor azt gondoljuk, hogy mindent uralunk és mindent megtervezünk,
1: and then we see that how many centuries back what was said is happening now, that what our paramparas, gurus told us in the past is happening now, then we realize that we are just the mere puppets of this show.
0: És mikor rájövünk arra, hogy ez az eset ez évszázadokkal ezelőtt volt, és megmondták, hogy ez majd most történik, akkor rájövünk arra, hogy mi csak bábok vagyunk a játékban.
1: So that divine jyoti of Sri Dev Narayan Mahaprabhuji, of Shridev Puriji, of Alok Puriji, of Madhavanaji Maharaj, of our beloved Vishwaguruji is still the same light which flows through each and every soul, through each and every heart.
0: A paramparán keresztül ugyanaz a fény folyik keresztül mindegyikükön, mindegyik szíven keresztül.
1: We just need that light to expand.
0: Csak arra van szükségünk, hogy kiterjesszük ezt a fényt.
1: But yes, selfishness is one of our beautiful qualities.
0: De igen, az önzés az az egyik szép tulajdonságunk.
1: Even with that light we feel selfish, that why to share, let me hold it with ourselves.
0: Még azzal a fénnyel is úgy gondolkozunk önzően, hogy hát az enyém, akkor minek osszam meg mással.
1: You have something planned, Arun Prakash?
0: Van ott valamit terveztek?
1: Okay. Because I knew that they will be preparing maybe something for Swamiji's birthday, but I didn't today. Now they're lifting some things.
0: De mert úgy tudtam, hogy valamit Swamiji születésnapi alkalmából terveznek.
1: Okay, stage is yours.
0: Most ijetek a színpad.
1: See, because in their mind it was ready, like in Strilki, I made the kids wait for half an hour and they were all excited. So here also they thought we will come and relax and he will call us after half an hour.
0: Strilkiben ez úgy volt, hogy fél órát várattam őket, úgyhogy most azt gondolták, hogy majd most is várhatnak fél órát.
1: But we are expert in stirring the pot.
0: De mi annak vagyunk a szakértője, hogy megkeverjük a levest.
1: Learn from the best.
0: A legjobbtól tanultuk ezt.
1: So we do it now.
0: Most csináljuk.

0: virágok.
1: And of course there is one asana, and this is the thing we were preparing with.
0: Van egy asana, és ezzel készültünk.
1: To show you all and Gurudev how the flower is blooming with the help of the nature or with the help of the children.
0: Hogy megmutassuk, hogy a természet segítségével hogyan nyílik ki a virág, vagy pedig most itt a gyerekek segítségével.
1: First of course we need to find the place and plant the seed.
0: Először persze meg kell találni a jó helyet és elültetni a magot.
1: And then you should water it.
0: Aztán öntözni kell.
1: Because they need caring like our children.
0: Mert annak is szüksége van a gondozásra, mint a gyereknek.
1: And then we will see happily that they start growing.
0: És aztán örömmel látjuk, hogy elkezd növekedni.
1: And when you really care about them, they will just grow high.
0: És ha jól vigyázol rá, egyre magasabban nő.
1: And then they suddenly bloom.
0: És aztán egyszer csak kivirágzik.
1: And maybe we don't really understand what is happening this time, but we just really enjoy.
0: Lehet, hogy nem egészen értjük, mi történik, csak élvezzük.
1: Thank you very much.
0: Nagyon köszönöm.
1: This was my presentation because of course, like I said the day before, we who grew old.
0: És ez volt az én előadásom, mert ahogy tegnap mondtam, mi akik öregszünk.
1: And we are progressing slowly now.
0: És de azért lassan fejlődünk.
1: But still faster than alone without your blessing.
0: De még mindig gyorsabban, mint a te áldásod nélkül.
1: However, your VIPs, the children, of course, can do more.
0: Természetesen a VIP-jaink, a gyerekek, ennél többre is képesek.
1: And we would like to ask your help, Gurudev, if you could just select anything by drawing the dice.
0: És csak azt szeretném kérni, Gurudev, hogy válasz valamit all azzal, hogy kockát dobsz.
1: One by one, as you wish. Maybe they can do Bhujangasana on the top of the hill. I don't know yet. It's the butterfly.
0: Ez a lepke.
2: We all can have that, no?
0: Pillangó.

Kezdjük Hermi is.

It's the moon, hold.

0: You see, yoga in daily life, it can be practiced while doing satsang, it can be practiced while doing anything, and Dattatreya, don't run away.
1: A yoga minden nap életben, a satsangon is lehet gyakorolni, meg bármi közben is. Ne szaladj el.
0: Dattatreya was now in India.
1: Dattatreya most Indiában volt.
0: And he really wants to share something how it was with Swamiji.
1: Nagyon szeretne valamit elmondani, megosztani velünk, hogy milyen volt Swamiji-vel. Ez a te elméleted.
0: A little bit about Swamiji and how it was with him.
1: Kicsit Swamiji-ről is, hogy milyen volt vele.
2: I don't mind.
3: Hari Om, everybody.
1: Hari Om mindenkinek.
3: So my name is Dattatreya.
1: Dattatreyának hívnak.
3: And I'm so happy to be first with, in the company with Maharaji.
1: Annyira örülök, hogy itt lehetek Maharajival.
3: I think Swami Avatarpuriji is making a great job.
1: Azt hiszem, hogy nagyon nagy munkát végez.
3: You know, we are all mostly Chela's disciples from of our beloved Vishwaguruji.
1: Mert hiszem, mi legtöbben a szeretett Vishwagurujink tanítványai vagyunk.
3: And you know, we are all happy that somehow we see new energy and new prana continuing.
1: Nagyon örülünk, hogy új energiával, új pránával folytatódik mindez.
3: And I think many of us we have also fond memories about this hall and about the web. We spent many beautiful satsangs in the presence of our beloved Vishwaguruji.
1: Azt hiszem, hogy nagyon sokunknak kellemes, nagyon szép emlékei vannak erről a teremről, hiszen sok szép satsangot töltöttünk itt Vishwagurujival.
3: And you know, throughout the years, let's say in my case from the early 90s.
1: Legalábbis az én esetemben a 1990-es évek elejétől fogva
3: we were growing.
1: Növekedtünk.
3: We were growing in the individual level.
1: Az egyéni szinten növekedtünk.
3: And I was observing also in the collective level.
1: De ahogy megfigyeltem, a kollektív szinten is növekedtünk.
3: You know, becoming more mature.
1: Egyre érettebbek lettünk.
0: But I don't think I will get more mature, so let that hope go.
1: De nem gondolom, mondja Avatarpuri, hogy én érettebbé válok. Engedjük el ezt a reményt.
3: So yeah, more mature and of course more peaceful and just slowly you are observing the fruits of attending the satsangs from Vishwaguruji.
1: Ahogy érettebbek lettünk, úgy egyre jobban élveztük a Vishwaguruji satsangjainak az áldásait.
3: And of course this also takes certain, you know, inner personal I would say preferences in your life.
1: És ez bizonyos beállítódásokat is az élethez átállít az életünkben, szemléletünkben.
3: It's really about how much we desire to, let's say, have inner knowledge or

0: accepted this doctor.
1: Guruji mindenkit egyformán szeret, de nem olyan könnyű dolog a guru orvost.
0: And this doctor, he is very loving person. He is very respectful toward, in general, toward the gurus, toward the spiritual teachers. Even he told me just a few days back, he came from one pilgrimage in South India.
1: Nagyon szeretetteljes személy, ő elfogadja a gurukat, és nem olyan régen mondta, hogy ő Dél-Indiában egy zarándokúton járt.
0: So, you know, he's a person that Swamiji was, you know, flowing with him. So, you know, because with, let's say, with treatments, you have to lead the patient, you know, and let's say, I don't dare, let's say, to say, Vishwaguruji, okay, now we will raise up the hands, turn around, we do this and that, you know. I would say Swamiji allowed him to do this, you know, certain procedures that are necessary for the just physical mobility of Swamiji.
1: A kezelés során ugye együtt kell mozognia, együtt kell dolgoznia a kezelőnek és a kezeltnek, és nem olyan könnyű Swamijinek megmondani, hogy így vagy úgy mozogjál most, de Swamiji elfogadta ezt a szemét, hogy azokat a gyakorlatokat csinálják, amelyek szükségesek a fizikai javulása érdekében.
0: So basically there were like two sessions per day, one session lasting 1 hour, I would say in the morning and in the evening.
1: Két foglalkozás volt naponta, egy reggel és egy este, egy óra hosszú.
0: And yeah, it was going successfully and nicely, Swamiji was cooperating, and in general, you know, atmosphere around Swamiji is always very joyful.
1: Nagyon jól ment mindez, Swamiji együttműködött vele, és tudjátok, Swamiji közelében mindig nagyon örömteli a légkör.
0: Because, you know, Swamiji is, like we all know, he is basically always very happy in Sukh, he is, you know, Maheshwar Anand. It's always in a bliss, regardless of the physical conditions and all this.
1: Tudjátok, ő mindig a üdvelteli boldogság állapotában van, függetlenül a fizikai teste állapotától.
0: He is very peaceful inside.
1: Belül nagyon békés.
0: I would say always paying the attention.
1: Mindig figyel.
0: But also in case of us who are with him, we cannot be daydreamers and we cannot be on the autopilot.
1: És mi nem álmodozhatunk.
0: We cannot be daydreamers, you know, dreaming daily. We cannot be daydreamers
1: and we álmodozhatunk.
0: And we cannot be on the autopilot.
1: És nem állíthatunk a robotpilótára.
0: So, you know, there is necessary certain amount of awareness around Guruji, as we all know.
1: Tudjuk, hogy Guruji közelében bizonyos tudatosságra van szükség.
0: And then it's beautiful. It's actually every day seems like the same, but every day is very different.
1: Minden nap ugyanolyannak tűnik, de valójában különböző.
0: And Swamiji is really such a loving human being.
1: És Swamiji annyira szeretetteljes emberi lény.
0: But also he lets you very well know where are your shortcomings.
1: De nagyon jól a tudatodra, tudomásodra hozza, hogy hol vannak a te nehézségeid.
0: So I would say now maybe Swamiji he is, you know, showing more directly what he thinks and what he feels.
1: Most közvetlenebből kimutatja, hogy mit gondol és mit érez.
0: And this is very good for us, you know, because we are also, you know, learning along the way and just growing as a persons.
1: És akkor ebből mi sokat tanulunk és növekszünk.
0: So suddenly Swamiji started walking more.
1: És akkor egyszer csak Swamiji elkezdett yeah. többet sétálni.
0: Yeah.
1: Így van.
0: And you know, I heard, I was not present there.
1: Nem voltam akkor ott.
0: I heard, you know, Swamiji was walking from cafeteria till the White House.
1: A büfétől a Fehér Házig.
0: And we were joking with our, you know, also Agni Deviji, Swami Umapuriji. Why is he not doing this in the flat? He never shows this.

0: Miért nem csinálja ezt a lakásban?
1: We go, they call me, that so I'm just not getting up, you need to come, then I go there, then half an hour he's like, yeah, like, you know.
0: Tudjátok, odahív engem, hogy Swamiji nem akar, odahívnak, hogy Swamiji nem akar fölkelni, és akkor fél óra múlva ezt mondja, igen.
1: Same like I used to be when he used to send people to wake me up when I was younger.
0: Ugyan ez volt, amikor hozzám küldtek embereket, hogy ébresztenek engem föl.
1: And then finally you manage to get him up and then you, let's have breakfast, but it's already late lunch for us.
0: És akkor végül is hajlandó fölkelni, akkor reggelizünk, de a számunkra már egy késői ebéd.
1: But in the flat he's more very, how do you say, chill?
2: More chill, yeah. Yeah. I mean, easy going, yeah. Joyful, very peaceful.
1: Very peaceful, very joyful. When he's out, then now that's the new Roop which we are getting to see. I didn't see that one yet because still Guru Purnima. He started getting activated again after Guru Purnima.
0: A lakásban nagyon jól érzi magát, de most a Guru Purnimakor már kint is aktív volt.
1: But I think he's just enjoying to see what mess or what beauty we create.
0: De azt hiszem, hogy csak élvezi azt nézni, hogy mi mindent csinálunk körülötte.
1: And I think he deserves this rest.
0: És azt hiszem, megérdemli ezt a pihenést.
1: All his life, many last 10-15 years, I have been hearing doctors saying, Swamiji, you need to rest now, enough traveling, enough traveling.
0: Az utóbbi 10-15 évben folyton azt hallottam, hogy az orvosok azt mondták neki, Swamiji, pihenjél, eleget utaztál már.
1: But many sadhus we know when they go inwards, they go completely inwards, then they don't give darshan, they go into their meditation. But Swamiji being that loving, caring guru father, he's still open and he still lets everyone come. But now it's more effort from our side that we go to him instead of he coming to us like he used to.
0: Tudjátok, nagyon sok szádunál az úgy van, hogy mikor befelé fordul, akkor teljesen befelé fordul a meditációba, de Swamiji mindig olyan volt, hogy nekünk adta a szeretetét, és mindig jött hozzánk, de most abban a fázisban vagyunk, hogy nekünk szükséges hozzá menni.
3: Yes, really like Maharaji said, Swamiji is always available. Of course, he also needs a little bit bigger time to rest because his condition is, you know, it's not so easy condition regarding these neurological things. I don't really know much of details.
0: Tudjátok, Swamiji most is ugyanúgy elérhető, de kicsit több pihenésre van szüksége. Ezek miatt az idegi problémák miatt nem tudom pontosan annak az orvosi részleteit.
1: As I was previously mentioning, the worldly affairs still implement on every person who is living in the human birth.
0: Tudjátok, ahogy korábban mondtam, a világi dolgok azok mindenkit egyformán befolyásolnak, aki emberi életbe született.
1: So in the worldly world,
0: a világi életben,
1: the medical conditions which he is going through,
0: az orvosi helyzetek,
1: it little bit, I would say, slowed him down.
0: Kicsit lelassították őt.
1: Eating, which would take him 15-20 minutes, takes 2-3 hours per meal.
0: Az étkezés, amely 15-20 percig tartott neki korábban, most 2.5 órát tart.
1: Or getting up, which was 5 minutes, now takes 1-1.5 hour.
0: Vagy a fölkelés, ami korábban 5 perc volt, az most 1-1.5 óra.
1: So everything is the same, just in his world that speed has slowed down.
0: Minden ugyanaz, csak az ő világában lassabban folyik most.
1: And now it's like in this lila world which he's doing, he's rediscovering new stuff.
0: És most ebben a lilában, ebben a világban újra felfedez dolgokat.
1: Like all his life he was so focused, so busy, now he takes time. If he's looking at a flower, he will look at the flower for 15-20 minutes.
0: Mert hogy tudjátok, egész életében annyira elfoglalt volt, de most, hogyha néz egy virágot, akkor 15 percig nézi azt a virágot.
1: But there is also a plus point. If you are sitting next to him and you are looking at him and he is looking at you, that also now expanded from 5 minutes to 20 minutes.
0: És ennek a pozitív oldala az, hogy ott vagy vele, mellette ülsz, akkor is együtt ez 15 perc.
1: So in this one also we can be happy that the plus point is now instead of 1 second or 20 seconds of darshan, sometimes people get 1 hour, 2 hours of darshan because they can just sit with him and enjoy that space because he has nowhere to go and neither do you have anywhere to go.
0: Mert hogy korábban az volt, hogy a darshan lehet, hogy csak 1 másodperc volt, vagy 15 másodperc volt, most viszont ott ülhetsz mellette 1 órát, mert nem megy sehova.
1: Sometimes it's so funny to me that, you know, before Guruji used to do the same, you know, sit and give darshan and take care of Jadan, and Swamiji used to travel.
0: Ez nagyon érdekes számomra látni, mert ez korábban így volt, hogy Guruji csak ott ült, és Swamiji pedig utazott.
1: Then when I was younger, we used to sit in the Bhakti Sagar, and I used to think so much fun every day, new flight, new country, new this, new that. And I used to sit and watch him in the Bhakti Sagar on the screen, the webcast.
0: És amikor kiskoromban ott ültünk a Bhakti Sagarban, és néztük őt a képernyőn, hogy mindenhova repül, mindig minden nap máshol van.
1: And now sometimes Dattatreyaji or Agnidevaji or Umapurji send me pictures that Swamiji is watching my webcast when I'm speaking here.
0: És most pedig küldenek nekem Umapuri és mások képeket, ahogy Swamiji néz engem.
1: It's funny and emotional at the same time how the roles have slightly swapped in this sense.
0: Nagyon érzelmes dolog ezt megfigyelni, hogy hogyan cserélődtek föl a szerepek.
1: In one sense I think, why did you give this all to me? We could have done it together and traveled together.
0: Egyrészt azt gondolom, hogy miért csináltad ezt velem, utazgathattunk volna együtt.
1: But then I also feel for him and say that it's good that he rests because he deserves that rest. All his life he did enough for us.
0: És azután rágondolok, és azt gondolom, hogy megérdemli ezt a pihenést az egész élete miatt.
1: But it's hard for us to accept because we are selfish in this sense. In this sense it's okay, other sense don't.
0: De nehéz ez számunkra elfogadni, mert önzők vagyunk, de az ebben a tekintetben rendben van, más dolgokban nem jó önzőnek lenni.
1: When I was younger and we used to do seva of Gurudev and massage his feet and legs.
0: Régen, amikor szévát végeztem, masszíroztuk a lábát.
1: I remember how we used to fight and say, this leg is mine and this hand is mine, and we used to pull Swamiji, and Swamiji said, and he was also playing with us. So.
0: Akkor harcoltunk azért, hogy melyikünk kapja el a melyik lábát, meg melyik ujját, és Swamiji játszott velünk ezzel.
1: But just imagine in being in that, not only that age which Gurudev is, but also in the same rhythm which Gurudev worked in, it's very tough.
0: De az nagyon kemény volt, nem csak abban a korban, hanem abban a ritmusban, ahogy Swamiji élt.
1: And removing our selfishness and thinking about how we would be if we would be in his shoes.
0: És hogyha arra gondolunk, hogy mi milyenek lennénk, hogyha az ő cipőjébe lettünk volna.
1: And his project was Om Ashram, and when he completed Om Ashram, something I felt that clicked, and that was when it, I wouldn't say shut down, but he went into relaxation mode.
0: Az ő projektje az Om Ashram volt, és én úgy érzem, hogy amikor ez meglett, akkor valami átkattant benne, és egy másik üzemmódba került.
1: But knowing him, he was always and he is always the lion, you know.
0: De ahogy őt ismerjük, ő mindig az oroszlán volt.
1: So that nature doesn't easily go away.
0: De ez a természet nem távozik el könnyen.
1: His physical body may be not able to.
0: Lehet, hogy a fizikai teste már nem képes.
1: But when we try to lift him up and help him get up or help him walk, he tries to push us away. Nah, I will get up by myself.
0: És amikor próbálunk neki segíteni fölállni, akkor ellök minket, hogy maga akarja.
1: And something that I learned from Gurudev is simplicity.
0: És egy dolog, amit Gurudevától megtanultam, az egyszerűség.
1: He always has 5-10 people around him.
0: Mindig körülötte volt 5-6 ember.
1: He wouldn't need to do anything and everything would be done.
0: Nem volt szükséges, hogy bármit is tegyen, mert mindent megtettek.
1: I don't know about you all, maybe you all already did it, but I started doing it because of him.
0: És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én ő miatta kezdtem el ezt.
1: I leave a room in the morning, doesn't matter how messy it is, I used to leave.
0: Kimegyek a szobából, mindegy, hogy az mennyire rendetlen.
1: But even till this date, every morning after Gurudev gets out of bed, he tries to, or he sometimes also does, fold his own blanket and makes his own bed.
0: De Gurudev még a mai napig is, és most is próbálja azt csinálni, hogy amikor föl kell, akkor összehajtja a takarót és beveti az ágyat.
1: Then I learned that doesn't matter if we are clean and pure inside, but if we live in a mess, then inside becomes automatically a mess. So then nowadays, sometimes I don't, but more than before, I started folding my bedding in the morning.
0: És akkor megtanultam azt, hogy hiába vagyunk tiszták belül, hogyha magunk körül rendetlenség van, akkor az tönkreteszi a belső tisztaságot, úgyhogy most már időnként próbálom én is összehajtani a takarót.
1: When I was younger, he always said, come sit.
0: Amikor fiatalabb voltam, mindig azt mondta, hogy gyere, ülj le.
1: But us, our mind, chanchal, restless monkey.
0: De a mi elménk az egy nyugtalan majom.
1: Never could sit more than 5-10 minutes.
0: Sohasem tartott 5-6 percnél tovább.
1: Sat, got up, disappeared. Where is Avtarpuri? And then come back 5-10 minutes, again disappear.
0: 5-6 perc, hova lett Avtarpuri? Ülj le, megint eltűnt.
1: Then sometimes I think, then when he wanted me to sit, I didn't sit. Now when I want to sit, I can't sit because I'm busy.
0: És arra gondolok időnként, hogy amikor ő azt akarta akkor, hogy üljek, nem tudtam ülni. Most meg viszont, amikor ülni szeretnék, akkor ő nem hagy.
1: But then that is not me living in the present.
0: De hát a jelenben élek.
1: So I know that he is always guiding me, helping me, sitting inside of my heart and inside of each and every one of our hearts.
0: Tudom, hogy vezet minket, a szívemben van, mindannyiunk szívében van.
1: So yes, that physical presence of Gurudev we might miss, but it is still existing. We can go to Jhadan.
0: Lehet, biztos, hogy hiányoljuk Gurudev fizikai jelenlétét, de ez még mindig elérhető Jhadanban.
1: But now, as he's more free, he has more time for us to work with us inside.
0: De most, hogy szabadabbá vált így, több ideje van, hogy dolgozzon rajtunk belül.
1: He sleeps every night with Swamiji in his flat, so he knows. But every time we think, oh, Swamiji's sleeping, and then you wake up in the middle of the night and you see him sitting straight up with closed eyes meditating.
0: Ott aludt Swamijivel a lakásában, úgyhogy tudhatjuk, hogy ez úgy van, hogy te azt gondolod, hogy Swamiji alszik, és hogyha éjjel véletlenül fölébredsz, akkor azt látod, egyenesen ül, csukott szemmel és meditál.
1: And you see the magic in the night, he doesn't need any help to get up and sit up.
0: És hogy van ez? Ez valami varázslatos, hogy éjjel nincs szüksége arra, hogy segítsenek fölkelni neki.
1: But when we are awake, then he's like...
0: De mikor mi ébren vagyunk, akkor így csinál.
1: Time to wake up.
0: Ideje felkelni.
1: Why? Because he was working whole night when we were sleeping.
0: Miért? Mert egész éjjel dolgozott, míg mi aludtunk.
1: And still we are complaining that we go to India and he's all the time sleeping or we don't have time to see him and this and that. I'm not talking about us, but there are many people who say that we are stopping them from visiting Swamiji. We are not. We let him be on his own pace and we respect his pace and we let people in when we see that he is waken up in physical form and in spiritual form.
0: És mi panaszkodunk, hogy oda megyünk, és akkor csak alszik. Nem mi panaszkodunk, hanem mások, de mindig akkor engedjük oda az embereket, mikor ő ébren van, fizikailag is, és tudatosan is.
1: And as the physical form is still going through the physical aspect of living,
0: És a fizikai formának keresztül kell menni az élet fizikai fázisain.
1: So the helping in getting up, helping with toilet, helping with changing, these all things that physical body cannot do by itself.
0: A fizikai test magától nem tudja megcsinálni, hogy fölkeljen, kimenjen a WC-re, felöltözni, segítségre van szükség.
1: So as sevakas, it's his responsibility and our responsibility that at least this physical form is still presentable as a lion. So we can't just let people come and go anytime because it's certain respect, which dignity which we hold for him too.
0: És ez a sevakáknak a feladata, hogy olyan úgy tudjon megjelenni ismét, mint egy oroszlán, mert ez a mi felelősségünk.
1: So if you're ever in India and you feel that the people who are around Swamiji or we are a little bit strict, we are not strict, we are just being cautious.
0: Hogyha Indiába jöttök, és azt látjátok, hogy akik Swamiji körül vannak, például én, szigorúak vagyunk, ez nem szigorúság, hanem óvatosság.
1: I love you, I care about you, but still for me the priority is him and I need to check his well-being before anyone else's, before mine.
0: És én szeretlek titeket, gondot viselek rátok, de mégis ő az első számomra, és mindig tudnom kell, hogy ő jól van.
1: Sometimes it means a lot to us if we can touch his feet.
0: Sokszor nagyon sokat jelent számunkra, hogyha megérinthetjük a lábát.
1: But when he's walking and we are holding, he may trip if we put our hands in between. That's why I have to stop. Please don't touch the feet while we are walking.
0: De lehet, hogy amikor sétál, akkor hogyha elé ugrunk és meg akarjuk érinteni a lábát, akkor eleshet. Ezért mondjuk azt, hogy ezt ilyenkor ne csináljátok.
1: So it's not that we are trying to push you away or anything, it's just being cautious above his well-being, that's it.
0: Nem arról van szó, hogy titeket ki akarunk zárni, hanem az ő jólétére figyelünk ennyi.
1: So I think we have enough viveka to not think that anyone is stopping us from meeting him, it's just we are giving him his own time, and when he's ready to meet the people, when he's awake, when he's ready with eating, because now when he eats and there are people around, his awareness goes to the people instead of eating.
0: És mi csak arra vigyázunk, hogy az emberek akkor jöjjenek, amikor ő készen áll, tehát például akkor, amikor már evett, mert az a helyzet, hogyha evés közben jönnek oda az emberek, akkor azonnal az emberekre kezd figyelni, és akkor nem eszik.
1: And sometimes there is just a gap of half an hour, 1 hour, because then we know that after that he goes for his afternoon rest or fixing our brains or meditating or whatever you want to call it.
0: És lehet, hogy fél egy órás szünet van, mert akkor pihen vagy meditál.
1: So he doesn't operate on our time zone, he has his own time zone, and we adapt according to his time zone.
0: Nem a mi időzónánkhoz alkalmazkodik, hanem nekünk kell alkalmazkodni az ő időzónájához.
1: So please never feel that we are in any way holding you back from him. We are not.
0: Soha ne érezd azt, hogy visszatartunk titeket tőle, nem.
1: Just don't come to Jordan for one night. Come to Jordan for at least few nights, few days, then you can experience having darshan with him. Because we cannot guarantee you that you come in the morning and you are leaving in the evening and in the day you can have darshan.
0: Hogyha darshant akarsz, akkor ne egy napra gyere Jordanba, hanem legalább 3-4 napra, mert azt nem tudjuk garantálni, hogyha reggel jössz és este távozol, akkor éppen azon a napon darshanban tudsz részesülni.
1: We were driving so many hours, just tell him, tell my name, he will know that I came and he will have darshan. I'm not going to wake him up just because someone drove 10 hours. Then if you drove 10 hours, you can wait 5 more hours till he is awake and ready to meet you.
0: Van úgy, hogy valaki 10 órát vezet, és akkor találkozni akar vele, azt mondja, hogy mondjátok meg az én nevemet, hogy én jöttem, de hát azt mondjuk, hogy ha 10 órát vezettél, akkor még tudsz egy kicsit várni.
1: But nowadays all of us who are around him are always blamed for so many things just because the person cannot get darshan.
0: És most, aki, mi, akik ő körülötte vagyunk, minket vádolnak azért, hogy az emberek nem részesülhetnek darshanban.
1: Have patience and all will be okay.
0: Legyetek türelemmel, és minden meg lesz.

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.
1: Ez nem elég.
0: So in our this seminar, in Europe we call seminar.
1: Ezen a szemináriumon, Európában szemináriumnak hívjuk.
0: And some other country said retreat.
1: Máshol elvonulásnak.
0: Retreat. It was treated, but forgotten.
1: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették.
0: So, again we are remembering.
1: És aztán újra erre gondolunk.
0: So, retreat. We are going to a retreat.
1: Egy ilyen újraemlékezés.

0: Emlékeztetésre megyünk.
1: And that means to relearn there again, and we come to the perfection.
0: Hogy újra megtanuljuk és elérjük a tökéletességet.
1: Our seminar, this is something good word, very good word.
0: A szeminárium is jó szó.
1: And they're all together in oneness, the strength of the knowledge.
0: És ez így együtt a tudás ereje.
1: Yoga in daily life, it is a scientific system which we have.
0: A yoga mindennapi életben egy tudományos rendszer.
1: Our subject is on Kundalini yoga.
0: A témánk a Kundalini yoga.
1: Kundalini and chakras. Chakras and Kundalini, they are together.
0: Kundalini és a csakrák, ezek együtt vannak.
1: But only Kundalinis or chakras is not enough.
0: De csak a Kundalini és a csakrák nem elég.
1: Let's understand the yoga.
0: Értsd meg a jogát.
1: Now, there are intellectual way of thinking.
0: Van intellektuális gondolkodás.
1: But it has empty.
0: De ez üres.
1: And which is practical, practiced, and then you give further, then it is said, you know, the sugar cane.
0: A gyakorlati, hogyha gyakorolsz és aztán továbbadod, ez olyan, mint a cukornád.
1: Sugar cane.
0: Cukornád.
1: Beside sugar cane, there is a bamboo.
0: A cukornád mellett nő egy bambusz.
1: Both looks similar.
0: Hasonlóan néznek ki.
1: But that bamboo is empty.
0: De a bambusz üres.
1: And the sugar cane, there is sugar full of sugar inside, solid.
0: A cukornád pedig tömör, tele van cukorral.
1: So we shall come first to practice, and that is with the Guru Parampara.
0: Először gyakorolni kell a Guru Paramparával.
1: We all who is coming to the seminar or to the retreat.
0: Mi mind, akik a szemináriumra vagy elvonulásra jövünk.
1: Everyone have different test.
0: Mindenkinek más ízlése van.
1: Different the different wish.
0: Más kívánság.
1: To know something or learn.
0: Mást akar tudni vagy megtanulni.
1: So let's say now there's only one word called yoga.
0: Csak egy szó van, a yoga.
1: There's only called one yoga.
0: Csak egy yoga van.
1: And when the two, then is yoga. Okay? Yoga means many.
0: A jogának sok jelentése van.
1: And only yog is one.
0: A yoga azt jelenti sok, a yog pedig egy.
1: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
0: De általában jogának nevezzük.
1: Last 50 years, our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
0: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
1: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
0: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
1: And when you will not give yoga class,
0: ha nem tartasz yoga órát,
1: or you will only sit and teaching,
0: vagy csak ülsz és tanítasz,
1: your memory will go away.
0: Elmegy a memóriád.
1: So we have to practice together, our student and teacher.
0: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
1: Now, we cannot say only this yoga is the best.
0: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a yoga a legjobb.
1: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
0: Ezért a joga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
1: But it means that every day practicing.
0: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
1: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
0: Joga mindennapi életben, minden nap gyakorol jogát.
1: Now, there is one from the Patanjali yoga. And Patanjali yoga, which you can say also the which is what we call the Ashtanga yoga. So Ashtanga, or this is according to Patanjali's this thing, Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
0: Patanjali jogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga jogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
1: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
0: Nyolc végtag.
1: But other part we are practicing, that also asan, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
0: Gyakoroljuk ezeket.
1: But this we have to mastery.
0: De ezeket uralnunk kell.
1: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
0: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
1: Then you will lose your knowledge.
0: Mert akkor elveszted a tudásod.
1: There is a two plants in pot.
0: Van két növény cserépben.
1: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
0: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
1: And it became big.
0: Megnőtt.
1: Now you gave up this one. And you give water to other one.
0: Aztán erről lemondasz, és elkezdesz egy másikat locsolni.
1: Though it is a big one.
0: Habár nagy.
1: But it needs the nourishment, it needs the water.
0: Szüksége van vízre, táplálékra.
1: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
0: Hasonlóan, ha jogivel vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
1: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
0: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
1: So mantra, meditation, and dhyana mulam guru murti, and dhyana means looking, concentrating, etc.
0: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
1: So, with great interest, great love, great respect.
0: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
1: If we should go to that our master.
0: Menjünk a mesterünkhöz.
1: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
0: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
1: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
0: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
1: So, it is a Patanjali, he was bringing collections together.
0: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
1: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
0: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
1: Before Krishna's incarnation.
0: Krishna inkarnációja előtt.
1: So that was about before the that also the Vedvyasa.
0: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
1: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
0: Ő is nagyjából 7000 éve élt.
1: So I asked many other acharyas of the ashrams.
0: Megkérdeztem más ashramok acharyáit is.
1: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
0: Patanjali több mint 7000 évvel ezelőtt élt.
1: But yoga is more than that.
0: De a yoga ennél több.
1: So how many yogas we are doing? And we should look it.
0: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
1: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
0: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
1: The whole chapter about karma yoga.
0: Egy egész fejezet a karma yoga.
1: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai. It is 18.
0: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
1: And this 18 is yoga chapter.
0: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
1: It is
0: an
1: atha bhakti ya bhakti yoga. Atha bhakti yoga. Jnana yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita?
0: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
1: You should get a Bhagavad Gita.
0: Legyen meg a Bhagavad Gita.
1: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
0: A legjobb, hogyha hallgatni akarod.
1: It has a lot of knowledge and wisdom and very neutral.
0: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
1: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: There was a great saint. Name was the... That this book, Jnaneshwari.
0: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
1: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said the name, he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy, they had a hard life.
0: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
1: Hard life with the parents also.
0: Kemény életük volt a szülőkkel died. Is. Vagy meghaltak a szülők.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So, the Jnandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
0: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú testvér.
1: If I'm not wrong.
0: Ha nem tévedek.
1: One of my disciples is studying there, in that ashram.
0: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
1: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
0: És ott csak szanszkritül beszélnek.
1: Like this beautiful ashram.
0: Mint ez a szép ashram.
1: And about 10, 15, 20 students.
0: 10-15-20 tanulóval.
1: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
0: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
1: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
0: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
1: So anyhow, they, brother and sisters, they had problems.
0: A testvéreknek problémáik voltak.
1: Very poor.
0: Szegények voltak.
1: So one day he brought what we call the flour, the for the chapati from the grains, grain flour.
0: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
1: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so, they died, parents.
0: És a 7-8 éves kis húga, a bátyósa volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
1: And our sister said, brother, what can I cook, how to cook, we don't have any fire, we don't have wood, we have nothing.
0: A lány megkérdezte, hogy főzzek, nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
1: He said, okay, prepare the dough.
0: Azt mondta, jól van, gyúrd meg a tésztát.
1: And he opened his shirt, that brother.
0: A fiú kigombolta az ingét.
1: And he was sitting like this.
0: És így ült.
1: And he said, now make your chapati.
0: Most csináld meg a csapátit.
1: And fry it on my back.
0: És süsd meg a hátamon.
1: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
0: Azt mondta, hogy
1: no jól, fire, nothing.
0: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
1: tette
0: a
1: csapátit. But he was sitting like this. And chapati was frying.
0: Ő így ült, és a csapáti megsült.
1: Changing.
0: Megfordította.
1: Very tasteful, very nice.
0: Nagyon finom lett.
1: The whole body was so hot.
0: Olyan forró volt az egész teste.
1: And when the chapatis were finished,
0: amikor kész lett a csapáti,
1: he said, okay, was good. Said, yes.
0: Azt mondta,
1: he
0: jó
1: put
0: volt,
1: a shirt,
0: igen.
1: And they were eating.
0: Felvette az inget, és megették.
1: It is not a joke.
0: Ez nem vicc.
1: It was.
0: Ez volt.
1: And still people are worshipping that great saint.
0: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
1: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
0: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
1: So he was slowly, slowly about 15 years boy.
0: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
1: And became very famous.
0: Híres lett.
1: So there was some other where some sadhu, mahatma.
0: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
1: He heard that Gyandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
0: Hallotta, hogy Gyandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
1: And he's riding the lion.
0: Ő oroszlánon lovagolt.
1: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
0: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
1: And he's sitting on the back of the lion.
0: Ott ült az oroszlán hátán.
1: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
0: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
1: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
0: A fiú és a két testvére egy kis falnál játszottak.
1: Like a frame behind the house.
0: Mint egy kerítés a ház mögött.
1: So a little piece was remained from other building was broken.
0: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
1: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
0: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
1: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
0: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
1: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
0: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
1: So Gyandev said.
0: Gyandev azt mondta.
1: Ha. Then we must go and welcome him.
0: Akkor menjünk, üdvözöljük.
1: He's bringing a living. He's

0: let's go.
1: Ő is stabilan rúgi, és aztán mondta a falnak,
0: and
1: hogy
0: wall menjünk. Was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a history there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote the commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy?
1: Hol tudjuk megvenni?
0: Answer my friends, blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India, a very rich, far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what you get? Interest. Only interest in this. My money should remain there.
1: Mondta,
0: but only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, this, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat
0: so Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or for the Grantha is also from the Rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén

0: Én és a legjobb udanta a Disitől származik.
1: The Vedas. And from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
0: Védák, a védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
1: And then this all Upanishad.
0: És aztán az Upanishadok.
1: Up means near.
0: Upa azt jelenti közel.
1: Sad means the disciple.
0: Sad a tanítvány.
1: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
0: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
1: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
0: Most itt ültök előttem.
1: I'm not like that rishis.
0: Nem vagyok olyan, mint azok
1: a rishis. But still I'm here sitting and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
0: De mégis én itt ülök, és itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a joga mindennapi életben Upanishad.
1: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
0: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is joga van.
1: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
0: Olyan hatha yoga, ami nincs Patanjalinál.
1: But Hatha yoga is very great.
0: A hatha yoga nagyszerű.
1: So Kriya yoga, Bhakti yoga, Hatha yoga, many yogas.
0: Sok-sok yoga.
1: Sahaj yoga, many yogas. So we shall learn and to know about this parts of the yogas.
0: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
1: So, the Garanda yoga, Shiva yoga, there's many others.
0: Sok-sok más van.
1: So we will get this, and this we should learn.
0: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
1: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga is just a little part.
0: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
1: So, Hatha yogi is a Shiva.
0: Shiva a hatha yogi.
1: And you know the story about Shiva?
0: Ismeritek Shiva történetét?
1: And Parvati, and that one yogi, in the night he was frying his chapati.
0: Shiváról, Parvatiról és a jógiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
1: I told you.
0: Elmondtam nektek.
1: Many times.
0: Sokszor.
1: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
0: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
1: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
0: Hogy a kundalini az varázslat, vagy csodák, vagy ilyesmi.
1: Magic is you yourself.
0: Te magad vagy a varázslat.
1: What a magic you were born.
0: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
1: What a magic you came to mother's body.
0: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
1: what
0: kerültél.
1: What was the magic that you were developing.
0: Micsoda varázslata, hogyan kifejlődtél.
1: And you were born.
0: Megszülettél.
1: You are studying.
0: Tanultál.
1: You are doing everything.
0: Mindent csinálsz.
1: And then we will go.
0: Aztán elmegyünk.
1: We should pray not that I should not die.
0: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
1: We will die in any case.
0: Mindenképpen meghalunk.
1: Sooner or later.
0: Előbb vagy utóbb.
1: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
0: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.

0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jogikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So many, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams is keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: The it's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half day or 1 day, then is not eatable.
1: Bármilyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died, and will come again daylight there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brunóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come then look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt, azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so then no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told the Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, this is egg bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van, értem. Ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak with valamit, happiness. Vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get.
1: De ha valakinek nem sikerül.

0: And if someone wants to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket?
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is, the life is coming. But life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you've got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy. De aztán, ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to some old house.
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teherré váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you somewhere.
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother and your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek.
0: And el. All the times looking after child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time, your parents did not say that we don't need them. Send them to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening come and tell them how are you.
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were a little child.
1: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
0: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
1: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
0: They will go first on that path.
1: Először ők mennek azon az úton.
0: Yes. It will go straight to the highest level.
1: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
0: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
1: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
0: Many things we have done.
1: Sok mindent csináltunk.
0: So in this life we cannot go now to moksha.
1: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
0: Because you did not know before.
1: Mert korábban nem tudtad.
0: Many you came to me now.
1: Sokan most jöttetek hozzá.
0: And you are listening from me these things.
1: És tőlem halljátok ezeket.
0: Otherwise many people say, no, stupid.
1: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
0: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
1: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
0: And they give alcohol.
1: Alkoholt öntenek rá.
0: To the parents, old parents.
1: Az idős szülőknek.
0: And then put them on ice cream, very ice.
1: És kiteszik a jégre.
0: And snow on it.
1: És betemetik hóval.
0: Morning when they come.
1: Reggel, amikor jönnek.
0: The ice

0: शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: मिंदन ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means Shakti.
1: A kundalini azt jelenti Shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some time will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So, what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: A sors a múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see round the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It very clear that means and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 7th of or 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
0: egy. And many scientists they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something.

0: thing, there must happen something, some energy is coming, some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So, that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
1: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when is A, is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hímnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
1: A Kundalini következő jelentése a kundal, a fülbe való.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbe való.
0: That's kundal.
1: Ez a kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So these earrings is also like a kundalini, a ring.
1: Ez a fülbe való, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
0: And now, when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: It's endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla, ki vezette be.

0: tanulát az indiai matematikusok.
1: Gave the zero to solve mathematical problems.
0: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
1: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
1: So 9 is highest number.
0: A 9 a legmagasabb szám.
1: And there is no 10th number.
0: És nincs 10-es szám.
1: Only 9.
0: Csak 9.
1: And 9 will remain always 9.
0: És a 9 mindig 9 marad.
1: Even you can write 100 times 9999.
0: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
1: And then you calculate.
0: Aztán kiszámolod.
1: It will come 9 only.
0: Akkor csak 9 marad.
1: But when you put 1 0, then the multiplying.
0: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
1: But the zero is again continuity.
0: De a nulla is a folytonosság.
1: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
0: Azt mondják a Védákban, a Rishik azt mondták.
1: The earth is a ball.
0: A föld egy labda.
1: It's round.
0: Gömbölyű.
1: The earth is zero.
0: A föld nulla.
1: And that's why it's fluttering.
0: Ezért lebeg.
1: So it is the Rishis of India said earth is round.
0: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
1: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
0: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Even the drop of the fog.
0: Még a halmat is.
1: The very fine drop of the fog.
0: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
1: It is round.
0: Ez is kerek.
1: Said no, not only this.
0: És nem csak ezt mondták.
1: But energy is round.
0: Hanem az energia is gömbölyű.
1: So energy is going in circle.
0: Az energia körbe megy.
1: The sun ray doesn't come straight.
0: A napsugár nem egyenesen jön.
1: But it's going round.
0: Hanem ívesen.
1: And that round is because sun itself is round.
0: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
1: So you know the sign swastika.
0: Ismeritek a swastikát.
1: Swastika is a symbol of the sun.
0: Ez a nap szimbóluma.
1: That sun is turning.
0: A nap forog.
1: Clockwise.
0: Az óramutató jelzése szerint.
1: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending, the energy is becoming round.
0: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is kerek.
1: Sun is round.
0: A nap is gömbölyű.
1: The sun ray is round.
0: A napsugár is.
1: Energy is round.
0: Az energia is gömbölyű.
1: Then finally it is said.
0: És végül azt mondják.
1: The whole universe is round.
0: Az egész univerzum kerek.
1: This is in oneness.
0: Ez egységben van.
1: That is the Purna. And that's why when full moon, we call it the Purna, Purnima.
0: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
1: Because that comes from the completeness.
0: Mert a teljességből jön.
1: So from complete, it comes complete.
0: A teljességből teljesség jön.
1: And the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
0: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
1: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
0: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
1: So similarly, from the complete, it is a complete.
0: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
1: And when you take something out from complete, it remains complete.
0: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
1: Purnamada,
0: marad.
1: Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
0: Purna teljes.
1: Everything is coming from Purna.
0: Minden a Purnából jön.
1: And everything is existing in Purna, completeness.
0: És minden a Purnában a teljességben
1: And when you take something out of the Purna, both are the Purna.
0: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész fúrna.
1: So what comes from the completeness, it is a completeness.
0: Ami teljességből jön, az teljesség.
1: So in that way our thoughts are not going straight.
0: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
1: Our thoughts are also rotating.
0: A gondolataink is forognak.
1: Our visions also.
0: A vízióink is.
1: It's going like a circle, a spiral.
0: Úgy megy, mint egy spirál.
1: Yes. So what is not round?
0: Mi az, ami nem kerek?
1: Everything is round.
0: Minden kerek.
1: That's why gave the name Kundalini.
0: Ezért kapta a Kundalini nevet.
1: That Shakti. Energy is rotating.
0: Ez a Shakti, az energia forog.
1: And that is in our body and in all other creatures.
0: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
1: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is a liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
0: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
1: So everything according to the Vastu Shastra, there are two main principles, or the three main principles.
0: Három fő el van a Vastu Shastrában.
1: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
0: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
1: Circle.
0: Kör.
1: The right angle.
0: Megfelelő szög.
1: And the triangle.
0: És a háromszög.
1: These three symbols is a very strong.
0: Ez a három szimbólum nagyon erős.
1: And that is a Vastu Shastra needs.
0: És ez kell a Vastu Shastrához.
1: Because the certain angle is attracting the energy.
0: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
1: It's sharpening, it's purifying the energy.
0: Megtisztítja.
1: And then gives further to the energy.
0: És aztán továbbadja.
1: Only these three symbols can move through the energy.
0: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
1: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
0: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög
1: van. As well as there is a circle.
0: És kör is.
1: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
0: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
1: Who understand, will understand.
0: Aki megérti, megérti.
1: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
0: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
1: So in this way, nada, the sound.
0: Tehát így a nada, a hang.
1: Entire endless universe is manifested through the sound.
0: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
1: We don't know where the end.
0: Nem tudjuk, hol a vége.
1: Where is the end of this horizon?
0: Hol a horizont vége?
1: What is the horizon?
0: Mi a horizont?
1: Horizon is that as close we go, that far it goes.
0: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
1: So how high is sky?
0: Milyen magas az ég?
1: As higher we go, that far it goes.
0: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
1: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
0: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
1: before I take off,
0: mielőtt felszállok,
1: please can you high up little sky?
0: Kérlek, emeld fel egy kicsit
1: az eget.
0: Raise
1: up the sky. Because my flight is so quick.
0: De az én repülőm olyan gyors.
1: They can go through and through.
0: Hogy át tud menni.
1: But still there is nothing.
0: De még sincs ott semmi.
1: Can we imagine emptiness? Emptiness.
0: El tudod képzelni az ürességet?
1: Completely empty.
0: Teljesen üres.
1: We humans, even not visible.
0: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
1: Compared with the universe.
0: Az univerzumhoz hasonlítva.
1: We are very tiny creatures.
0: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
1: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
0: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
1: It is balanced.
0: Egyensúlyban van.
1: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
0: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
1: A very peculiar sound.
0: Nagyon különleges hangot.
1: Which is somehow known to our atma.
0: Amit ismer az átmánk.
1: But not this physical sound.
0: De nem ilyen fizikai hang.
1: So, as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
0: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
1: Again, that sound is that energy.
0: Megint ez a hang az energia.
1: Like the cement between two bricks.
0: Mint a cement két tégla között.
1: It holds the bricks together.
0: Összetartja a téglákat.
1: And that is the yoga.
0: És ez a yoga.
1: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
0: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
1: These are the three principles.
0: Ez a három elv.
1: The circle.
0: A kör.
1: Triangle.
0: A háromszög.
1: And right angle.
0: És a megfelelő szög.
1: This is the only these three exist.
0: Csak ez a három létezik.
1: And from this you can do immense of forms.
0: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
1: Those who went to India in last 3-4 years.
0: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
1: If you landed at New Delhi Airport.
0: Ha az új Delhi reptéren szálltál le.
1: There's a cultural, a artist made certain forms, pictures.
0: Egy művész bizonyos képeket csinált.
1: Out of triangle.
0: Háromszögekből.
1: So the dancing, the drums.
0: Táncosok,
1: it's so beautiful.
0: Olyan szép.
1: It's so beautiful.
0: Olyan csodálatos.
1: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
0: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
1: But the triangles are put together.
0: De háromszögekből van összerakva.
1: When the dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. It is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
0: A táncosoknak, ahogy lóg le a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
1: volt hand ott? Up.
0: Emeljétek fel a kezeteket.
1: One, two, three. Only 4 people were in India.
0: Csak 4 ember volt Indiában.
1: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi Airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
0: Azt mondják, most az új Delhi Airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
1: Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
0: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
1: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
0: És minden mudra megjelenik a falon.
1: When you land in New Delhi Indian Airport,
0: hogyha leszállsz az Új Delhi reptéren,
1: it begins the introduction of India. What is India?
0: Elkezdődik India bemutatása.
1: Incredible India.
0: Hihetetlen India.
1: Which, when you go about 50 meter far,
0: ha elmész 50 méterre,
1: it begins another beauty of the India.
0: India újabb szépsége kezdődik.
1: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
0: Duty free shopok.
1: Oh my God.
0: Oh, Istenem.
1: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
0: Olyan sok szép üveg alkohol van.
1: You need not to go anywhere.
0: Nem kell sehova menned.
1: All you get it in India.
0: Mindet megkapod.
1: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
0: A vodkától a Bloody Mary.
1: Screwdriver. So everything is there.
0: Minden ott van.
1: Well, every country has its beauty and culture.
0: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
1: But we forgotten.
0: De mi elfelejtettük.
1: We put all vegetable in one pot.
0: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
1: So all different cultures fall into the one pot.
0: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
1: And it came something new out.
0: És valami új keletkezett belőle.
1: You know, condition of the culture is now very bad.
0: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
1: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
0: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
1: But it became muli.
0: Hanem összvér lesz.
1: On the high mountains, carrying the load.
0: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
1: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
0: Ha a kultúra összvérré válik,
1: they can't give babies, they can't give children.
0: Akkor összvérré válik, és
1: but they are carrying the lot of luggage.
0: Csak rengeteg terhet cipel.
1: And so is now in this Kali Yuga.
0: És ez van most a Kali Yuga.
1: All people became a muli.
0: Minden ember összvérre.
1: Running day and night, working, workaholic.
0: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
1: They are all muli.
0: Mindannyian összvérre.
1: They can't give children anymore.
0: Mert nem születnek gyerekek.
1: There's all these kind of chemicals.
0: Mindenfajta vegyszerek vannak.
1: And you know, you will be surprised, you will laugh.
0: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
1: In these all big cities.
0: A nagyvárosokban.
1: So many anti-baby pills, lady.

0: In the morning session, Dattatreya didn't finish speaking.
1: Délelőtt Dattatreya nem fejezte be a beszédét.
0: So now we will make him continue.
1: Most folytattatjuk vele.

0: anyone remembers where he's from.
1: Hol hagyta abba, emlékszik valaki?
2: Hari Om. So I have the years are passing, I'm getting older and my memory is getting less sharp.
1: Szaladnak az évek, egyre idősebb leszek, a memóriám egyre kevésbé éles.
2: Yes, yeah.
1: Látod, amikor mondtad, hogy öreg vagy, akkor mindjárt hoztak egy széket.
2: Vishwa Guruji would say deshen kal.
1: Vishwa Guruji mondta, hogy deshet kal.
2: Yeah, so the moment and the place and it happens.
1: Hely és az idő, és hát így történt.
2: So what I would like to say is I was really blessed for the last 2 years being, you know, just given opportunity from Swamiji to be his, let's say, sevak.
1: Hálás vagyok az utóbbi 2 évért, hogy megkaptam Swamiji-től azt a lehetőséget, hogy a szévájában lehettem.
2: And actually, now I remember actually what I wanted to say from the previous my little speech.
1: Most emlékszem, hogy mit akartam mondani a kis előző beszédemben.
2: I was really impressed by from the seva by seva from Swami Umapuriji. Okay.
1: Nagyon nagy benyomást tett rám Umapuri szévája.
2: And Agni Deviji.
1: És Agni Deviji.
2: Bhakti.
1: Bhakti.
2: There are actually 3 major persons who are really, I would say, taking the most of responsibility regarding the, you know, just overall taking care of Swamiji, taking care of his needs.
1: Ez a 3 fő személy, akik a legnagyobb szerepet vállalják, hogy Swamiji-t gondozzák, az ő szükségleteit biztosítsák.
2: And that means 24/7.
1: Ez azt jelenti, hogy 7/24.
2: You know how it is in, you know, I would say it's really a privilege and very huge happiness to, you know, somehow to help as much as possible.
1: Ez egy privilégium és hatalmas szerencse, hogy valaki ezt csinálhatja.
2: And that means day and night.
1: Éjjel-nappal.
2: And in the night, many times, let's say, the person who is, I would say, the main sevak, has to be, we have to be really, as Swamiji said, the sleep of a yogi is like a sleep of a dog.
1: És aki a fő szolgálatban van, éjszaka, annak úgy kell aludnia, ahogy Swamiji mondta, hogy a jógi alvása olyan, mint a kutyájé.
2: You have to be always aware of the slight movement of, if you are a dog, I suppose, of anything that's happening around you.
1: Hogyha a kutya vagy, akkor mindig tudatában vagy a legkisebb mozgásnak is körülötted.
2: In our case, of course, I would say anything that comes from our beloved Vishwa Guruji, of course, we have to jump and help and do whatever necessary, not necessarily do anything, but just to be aware and, you know, just be vigilant and somehow not fall into the slumber.
1: És mindig ébernek kell lennünk, és hogyha a Swamiji-nek a legkisebb szükséglete is van, akkor mindjárt ugrani kell.
2: So I would say the moments there, you know, I was now this time 4 months in One Piece plus 1 month in Sri Lanka with Ramadeviji. We were traveling around Sri Lanka, going on the places where Ramayana was happening.
1: Említettem délelőtt, hogy 3 hónapot voltam ott, és utána pedig Sri Lankán, ahol végigjártuk a Ramayana nevezetes helyeit.
2: But this is different story regarding Sri Lanka and Ramayana, the Rama trail. It was beautiful and many places where we can read in Ramayana, you can actually see with your own eyes there on the spot.
1: Az egy másik történet, hogy láthatod a saját szemeddel azokat a helyeket, amelyek a Ramayanában le vannak írva.
2: Now I remember among many places, let's say one place where Sitaji had to prove her purity, that means going through the fire trial.
1: Ott van például az a hely, ahol Sitajinak bizonyítani kellett az ő tisztaságát, ami azt jelentette, hogy keresztül kellett mennie a tűzpróbán.
2: You know, because she was in the prison by Ravana, and of course she had to prove that, you know, she's innocent. Ram, of course, knew that she is pure, but because of the public opinion and everything, they had to go through this drama.
1: Mert hogy Ravana fogságában volt, és bizonyítani kellett az ő ártatlanságát, Ráma természetesen tudatában volt.

0: There are now Buddhist stupas.
1: Nagyon érdekes azon a helyen lenni, ahol ez történt, ahol Szita keresztül, mert egyébként Sri Lanka főképpen buddhista, tehát ezeken a helyeken többnyire buddhista templomok vannak.
0: But nevertheless, about that, these places are still, I would say, mentioned and also respected and properly signed. So it's not that this is wiped out from the history. It's not like this. Of course, there are always maybe some tensions, but it's quite clear where these events were happening, and everything is basically easily to find.
1: Természetesen ez, hogy ott buddhizmus van, az nem azt jelenti, hogy kitörölték az emlékezetből ezeket a helyeket, hanem megfelelően jelölve vannak. Mindazonáltal van egy kis feszültség ott a vallások között, de azért meg lehet ezeket tekinteni.
0: So that was just, I would say, more side story. When I came back from Sri Lanka, I went, directly to the Swamiji's lab.
1: És mikor Sri Lankáról visszatértem, azonnal úgy fogalmaznám, hogy Swamiji ölébe kerültem.
0: And really, we started to see much more improvements, let's say, with his, walking and even talking, and just in general responsiveness, is getting improved.
1: És akkor azonnal látható volt az egészségi állapotának az általános javulása, a beszéde, a mozgása.
0: And I would say after the sessions with Dr. Deepeshji in Jaipur.
1: Dr. Deepeshjivel való találkozás, konzultáció után Jaipurban.
0: This, you know, more consistent practices in Jaipur, that means two times per day, one session lasting approximately 1 hour, 1 hour and a half. This definitely made a difference.
1: És ez a rendszeres találkozás, a rendszeres kezelés délelőtt és délután is, mind a kettő egy-másfél óráig tartott, ez hozzájárult a jelentős javuláshoz.
0: And just let's say the police wala, you know, the policeman, he was once up in the apartment, we were all there with Swamiji, and it was slowly time for Swamiji to go to the bed.
1: És egyszer, amikor ott volt az őr a Swamiji lakásában, mindannyian ott voltunk, és lassan ideje volt nyugovóra térni.
0: And you know, Swamiji slowly went to the bed, and, you know, he just lied on the bed, and he said to the policeman, rest is the best.
1: És akkor Swamiji lassan lefeküdt az ágyra, és azt mondta a rendőrnek, hogy rest is the best, ami azt jelenti, hogy a nyugalom a legjobb.
0: So now these small things, you know, slowly they pile up, and so hopefully we all hope and pray, some kind of a more recovery. It's very hard for me to say anything about this, but of course we all desire and wish that Swamiji gets better physically.
1: Egyre gyűlnek az ilyen jelek, és nagyon nehéz számomra ezekről beszélni, de látom azt, hogy fizikailag egyre jobban lesz.
0: Every day seems the same, but every day is completely different. While, you know, being with him and doing service.
1: Látszólag minden nap egyforma, de mégis minden nap egészen más, ha az ő szolgálatában vagy.
0: There is so many things to say more. Right now I have a little bit empty head, which most is maybe good.
1: Olyan sok mindenről lehetne még beszélni, de most valahogy üres a fejem, ami persze jó.
0: Because usually my head is always buzzing with millions of things.
1: Mert egyébként ezer dolog zsizseg a fejemben.
0: But you know, I would also like to mention, if I have an opportunity here, on the last Guru Purnima in Jadan.
1: De hogyha lehetőségem van, akkor szeretném még megemlíteni a legutóbbi Guru Purnima Jadanban.

0: When we were waiting for our dear Vishwa Guruji to come,
1: vártunk a kedves Vishwa Guruji-ra, hogy jöjjön.
0: Sri Parampuja Mahameshwar Swami Avatar Purji Maharaj was there, receiving the bhaktas.
1: Avatar Purji volt ott, ő fogadta a baktákat.
0: And actually I was never really present in the situation I saw and witnessed this day.
1: Én sohasem voltam olyan helyzetben, mint amit akkor megtapasztaltam.
0: You know, his role as a successor, as a
1: hogy
0: guru.
1: Hogy az ő szerepe, mint utód, mint guru.
0: Receiving people, receiving bhaktas, and also initiating people into the holy words of mantras.
1: Hogy elfogadja az embereket, fogadja a baktákat, és beavatást ad a mantrába.
0: And that was beautiful to see. It was really something, I mean, it really, I would say, stayed in my mind, this energy, focus, dedication.
1: Gyönyörű volt ezt látni, és megmaradt ez az emlékemben, az az odaadás, az a fókusz.
0: From Avatar Puriji, and it was flowing, you know, it was flowing, people were coming, going, I mean, there were like hundreds, thousands, I don't know how many people were going.
1: Amit Avatar Puri ott kifejtett, és az emberek csak jöttek, százával, ezrével.
0: Around 7,000-8,000 people came, so 27, you know, this is a huge number, people came.
1: How much?
0: 27,000 visitors, bhaktas came for the Guru Purnima day.
1: 25,000 bhakta látogató jött a Guru Purnimára.
0: So that was just really beautiful sight to see, and to see that, you know, parampara is having prana.
1: Gyönyörű volt ezt látni, a paramparának a pránáját.
0: It's having a lot of enthusiasm.
1: A sok lelkesedést.
0: And I would say us who are somehow belonging maybe to, I would already say, a little bit older generation.
1: És mi pedig, legalábbis magamról ez biztosan elmondható, akik már kicsit idősebbek vagyunk.
0: We were trained by, you know, the supreme yogi.
1: Minket a legfelsőbb yogi tanított.
0: Yogiraj Vishwa Guruji.
1: Yogiraj Vishwa Guruji.
0: Who has so many pearls in his pockets.
1: Akinek olyan sok minden van a zsebében, olyan sok gyöngy.
0: And he was distributing, and he still distributing for many decades.
1: És ezt évtizedeken keresztül osztogatta, és még most is osztja.
0: And now seeing the Maharaji, Avatar Purji, I would say connecting with, you know, just young generations. Today we saw Alakanand, the small boy.
1: És most,
0: he
1: ahogy,
0: got the name actually today.
1: Ahogy látjuk Maharajit, Avatar Purit, ahogy kapcsolódik a fiatalabb generációhoz, mint például ez a kisfiúhoz, aki most kapta a nevét.
0: And I would say this is really something beautiful to see, that let's say the parampara is continuing, because in many cases you have great gurus, but there are no chelas.
1: Gyönyörű ezt látni, hogy így folytatódik a parampara, mert sokszor megtörténik, hogy van egy nagy guru, aztán nincsenek tanítványok.
0: And then this parampara somehow dies out. And in our case is already sixth guru.
1: És akkor kihal az a parampara, de a mi esetünkben pedig ő már a hatodik guru. Avatar Puri korrigálta, hogy 5 guru és 1 szévak.
0: So this is very inspiring, you know, for all of us. Anyway, we have to continue our spiritual path and
1: nagyon
0: development.
1: Nagyon inspiráló ezt látni, hogy folytathassuk a spirituális utunkat.
0: So maybe with this I can slowly finish my impressions.
1: Lassan ezzel befejezném a beszámolómat.
0: And In general, the web is always, I mean, in all of us, it's in our hearts because we were visiting and are visiting this place for last 30-35 years.
1: És ez a hely, web, mindannyiunk szívében helyet foglal, hiszen több mint 30 éve rendszeresen látogatunk ide.
0: And you know, Swamiji brought here many, many, you know, guests, gurus, yogis, ambassadors.
1: Swamiji sok vendéget, gurut, nagykövetet is elhozott ide.
0: And we were slowly growing through his love and help and patience. He was always his very, how to say, he understands human psyche.
1: Ő lassan növekedtünk az ő szeretetében, növekedett a türelmünk, a hozzáállásunk, és ő nagyon jól ismeri az emberi lelket.
0: So I would just like to say that once Swami Niranjanandaji, he was very, how to say, interesting guru from Mahanirvani Akara, who I think even invited Vishwa Guruji to Akara, if I'm not wrong.
1: És egyszer pedig Swami Niranjanandaji, aki egy nagyon érdekes tagja volt a Mahanirvani Akarának, és hogyha jól tudom, akkor ő hívta meg Swamijit is ebbe az Akarába.
0: He was here also in Dvep, and you all remember the famous story about Sonamukidas.
1: És ő is itt volt Dvepen, és mindannyian emlékezhettek a híres történetre Sonamukidasról.
2: How many of you don't know the story of Sonamukidas?
1: Hányan nem ismeritek ezt a Sonamuki történetet?
0: Yeah.
1: Még mindig van néhány, aki nem tudja.
0: So anyway, Niranjanji, he was smiling, cracking up, and he said, I never heard this story about Sonamukidas. Ha, ha, ha, ha. He was really... He had this belly laugh.
1: És akkor ő...
0: Maharaji, I must say, because my, you know, I'm getting a little bit forgetful. I don't know all the details of this story, but it's a beautiful story. I know it has to do something with diarrhea.
1: És Niranjanandaji akkor mosolygott, és azután kacagott. Én nem emlékszem pontosan már erre a történetre, de tudom, hogy valami a hasmenéssel kapcsolatos dolog. Te emlékszel rá?
0: But you won't believe, when I was now in with Rama Deviji, we were in Ayurvedic treatment in Jodhpur, we saw the Sonamukhi leaves.
1: És nem hinnétek el.
0: This is very dangerous.
1: Ayurveda kezelésen.
0: You can
1: voltam.
0: Have nicely brown bed sheets in the morning.
1: Akkor láttuk a valóságos Sonamukhi leveleket, ezek igen veszélyesek, mert akkor reggel megtalálod a barna foltokat a lepedőn.
0: But just I would like to finish this. Swami Niranjan Puriji Maharaj, he said, Niranjananda Giriji, he was Giriji.
1: Niranjananda Giri volt.
0: He said, Swamiji, he is a mother for you.
1: Swamiji olyan számotokra, mint egy anya, mondotta ő.
0: When he saw the care of Swamiji for us.
1: Mikor látta, hogy Swamiji mennyire gondot visel ránk.
0: Om Sri Vishwadip Narayan Mahavruji Bhagavani Ki Jai Ho.
3: Hari Om. Okay, Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
3: Okay. I also don't remember the story, exact story of Sonamukhi.
1: Én se emlékszem pontosan a Sonamukhi történetre.
3: Although everybody is very excited when they hear about the word Sonamukhi.
1: Habár mindenki teljesen izgalomba jön, mikor meghallja ezt a szót, hogy Sonamukhi.
3: And the story, from what I know what I have. The information was told by Swamiji also in Bratislava at the peace conference.
1: És Swamiji elmondta ezt a történetet Pozsonyban is a béke konferencián.
3: So because the name is so magical.
1: Mert ez a név annyira varázslatos.
3: So when we were at this center and I was going through all the medicines they had laid out and I found and it was written with the Devanagari and I was like trying to read it and I saw it Sonamukhi, I got so excited.
1: Tehát egyszer, amikor néztem a különböző gyógyszereket, és ott a Devanagarira rá volt írva, hogy Sonamukhi, akkor egészen izgalomba jöttem.
3: I only dared to smell it.
1: Csak megszagolni mertem.
3: I didn't dare to taste.
1: Nem mertem megizlelni.
3: Yeah, so I was also now after more than one year again in India, most which I'm very grateful for.
1: Megint több mint egy év után voltam Indiában, igen, hálás vagyok ezért.
3: It was a long time.
1: Hosszú idő volt.
3: For patience.
1: Türelem.
3: And all this time I was very calm and peaceful and just waiting for the situation to develop in a way that I can go back to India.
1: És nagyon nyugodt voltam ebben az időben, csak vártam, hogy olyan helyzet lehessen, amikor visszamehetek Indiába.
3: And sometimes when I would have like I would really miss Swamiji's presence.
1: Néha, amikor nagyon hiányzik nekem Swamiji jelenléte.
3: I would just focus prayer and meditate and I will have his darshans whether in meditation or he would come in the dream.
1: Koncentrálok, meditálok, és akkor részesülök Swamiji darshanjában, lehet, hogy álomban.
3: And sometimes video call as Avatar Puri.
1: És néha videóhívás Avatar Purival.
3: It's not that easy.
1: Swamijivel van mindig, így könnyű, nem könnyű.
3: Yeah, but sometimes I only had that wish like or thought would come to me like will I be ever able again to have his darshan.
1: És néha arra gondolok, hogy vajon egyáltalán valaha részesülhetek-e még a darshanjában.
3: And with this I just want to tell all of you that don't overthink, don't overcalculate, but take any opportunity, any chance that you find and just find your way to India and go and enjoy and have Guru Darshan.
1: Azt szeretném nektek elmondani, hogy ne gondoljátok túl a dolgot, ne sokat gondolkozzatok, hanem ragadjátok meg azt a lehetőséget, amikor mehettek Indiába és Darshanban részesülhettek.
3: It's as Swami Maharaj Avatar Puriji says, just put your trust in Gurudev and everything will flow.
1: Ahogy Maharaj Avatar Puri mondotta, csak bízzatok, és majd lehetővé válik.
3: And with this maybe just a short story or my story about this trust in Gurudev.
1: És egy rövid történetet a bizalomról Gurudevával.
3: And it's about the visit of our spiritual home of Alak Puriji's cave in the Himalayas.
1: Tehát az a látogatásról szól a spirituális otthonunkba, Alak Puriji barlangjába, a Himalájában.
3: And the first time Swamiji spoke about it, that they will be organized the trip to Alak Puriji's gufa, I felt a very strong calling within me that that's a place where I really have to go and connect with.
1: Mikor Swamiji először említette, hogy lehetőség van oda elmenni, akkor nagyon erős hívást éreztem és kapcsolatot.
3: But you know, the mind is working. We all have work responsibilities and life responsibilities. So I was just saying, okay, not this time. When the time is right, it will happen.
1: És tudjátok, az elme dolgozik. És az embernek vannak különböző kötelességei az életben, a munkahelyen, tehát akkor azt kellett mondanom, hogy nem most, hanem majd valamikor.
3: So I kind of let it rest.
1: És akkor hagytam pihenni a dolgot.
3: But then a month before the actual trip, an email came to say there are 3 more places free.
1: És akkor az utazás előtt jött egy e-mail, hogy van még 3 hely.
3: And I just felt like if you don't react now, then it's either now or never.
1: És akkor úgy éreztem, hogyha most nem használom ki, akkor soha.
3: So I just decided to quickly fill in an application form.
1: És akkor elhatároztam, hogy azonnal kitöltöm a jelentkezési lapot.
3: I applied for the Indian visa.
1: Folyamodtam indiai vízumért.
3: Which I got in less than 24 hours.
1: Kevesebb, mint 24 óra alatt megkaptam.
3: The same day I managed to get a medical checkup.
1: Ugyanaznap elintéztem az orvosi vizsgálatot.
3: And the credit card took care of the rest.
1: És azután a bankkártya intézte el a többit.
3: Yeah, so it was one experience which was definitely worth it.
1: És ez egy olyan tapasztalat, ami biztos, hogy megérte.
3: Because everything that we have, they are like pieces of the puzzles which actually all come together.
1: Mert minden, ami nekünk van, az olyan, mint a puzzle darabkák, amelyek összeállnak.
3: And it's the same with our param gurus.
1: És ugyanez van a mi param guruinkkal is.
3: And Alak Puriji is the founder of our spiritual lineage.
1: És Alak Puriji a mi spirituális vonalunk megalapítója.
3: So everybody, if you have a chance, please join the trip to Alak Puriji's Gufa.
1: Tehát akinek csak módja van rá, azok csatlakozzanak ehhez a úthoz, Alak Puriji gufájához.
3: Go to the Himalayas, experience the beautiful atmosphere, the strength, the purity of the place.
1: Menjetek el a Himalájába, tapasztaljátok meg a csodálatos légkört, annak a helynek az erejét és a tisztaságát.
3: And connect with our spiritual home, with the roots.
1: És kapcsolódjatok a mi spirituális otthonunkkal, a gyökereinkkel.
3: And definitely Avatar Puriji will take care, the program will be spot on like always.
1: És Avatar Puri gondoskodik a programról, teljesen rendben lesz minden.
3: So, thank you very much, Hari Om.
1: Köszönöm, Hari Om.
4: Today's satsang, neither you will understand, neither he will be able to translate.
1: A mai satsangot sem nem fogjátok érteni, és ő pedig nem fogja tudni lefordítani.
4: At least for 10-20 minutes.
1: Legalábbis 10-15 percig.
4: Because I need to give satsang in Kailash behind you.
1: Mert hogy a Kailashi satsang lesz mögöttetek.
4: You see, you can have darshan of Kailash ashram now.
1: Látjátok a Kailash ashram darshanja.
4: That's how we connect two ashrams and have satsang together.
1: Így kapcsolódunk.
4: De unke bhajan sun lenge hum 10-15 minut.
1: Az ashramokhoz és együtt tartunk satsangot.
4: You can turn their volume on, we can listen to their bhajans for some Indian style bhajans. And this one is connected to the webcast, right? Naranpuri. Can we connect this to the webcast? Yeah. I mean, not directly, we can just put the camera pointed on the
1: screen. A webcastba, és halljuk a bhajanokat, amit énekelnek indiai stílusban.
4: And just turn up the volume, please. Ganeshwarji will give lecture from there in English, which no one will understand there.
1: Ganeshwarji ott angolul fog előadást tartani, amit viszont ott nem fognak érteni.
4: And we will be on the screen there, and we will talk in Hindi, and no one of you will understand.
1: És mi pedig azt nem értjük majd, amikor hindiul beszélnek.
4: You know, in the schools we have this cross culture, or what do you call it, when the kids from one country go to another one and vice versa. Huh?
1: Hogy hívják azt, amikor az egyik országból a másikba mennek a gyerekek?
4: Wrong language.
1: Cultural exchange.
4: The cultural exchange.
1: Kulturális csere.
4: So that's what we are going to do.
1: Ezt csináljuk most.
4: ज्ञानेश्वर जी को बात करो. Can we turn on the volume?
1: Adja tök rá hangot.
4: Ah, okay. For that. Okay. So till then, Sita would love to share something and talk.
1: Addig, amíg ezt bekapcsolják, addig Sita szeretne valamit mondani.
4: Drága Maya. I don't know, whatever, come.
1: Hogy mit, bármit, csak gyere.
4: She didn't expect that one.
1: Nem számított erre.
5: Naham karata, prabodib karata, kevalam. I'll be very short.
1: Nagyon
5: rövid leszek. Maybe I can inspire some of the dear guru brothers and sisters.
1: De lehet, hogy ez inspiráló lesz némely guru testvérünknek.
5: Yes, as we are, as you already saw, as we are working as karma yogis in the main kitchen.
1: Látjátok, ahogy karma yogiként dolgozunk.
5: I have to bring it here with Sadhvi Savitri, and she is really, really great. Indeed, great work.
1: Sadhvi Savitrival nagyon nagyszerű munkát végez.
5: And we got this inner calling, basically, that we would like to join the next Kumbh Mela.
1: A belső hívást kaptunk, hogy csatlakozzunk a következő Kumbh Mélához.
5: Which I think will be the first Kumbh Mela of Mahamandalas Avatarpuriji.
1: És azt hiszem, hogy ez az első Kumbh Méla lesz Avatarpurijival.
5: So I would like to give inspiration for all of us to join this next Kumbh Mela, because I think it really is going to be great.
1: Szeretnék némi inspirációt adni ehhez a Kumbh Mélához, mert azt hiszem, hogy nagyszerű lesz.
5: I already survived 3 Kumbh Melas.
1: Én már 3 Kumbh Mélát túléltem.
5: Thousands and thousands of people.
1: Sok-sok ezer ember.
5: And it was one of the great experiences in my life.
1: Ez az egyik legnagyobb élmény volt az életemben.
5: And other great experience was also with Swamiji when we went to Himalaya.
1: És a másik nagy élmény, mikor Swamijivel mentünk a Himalájába.
5: And I'm always grateful for these moments.
1: Hálás vagyok ezekért a pillanatokért.
5: Because those moments are, we have to grab that moments because life is very short.
1: Meg kell ragadjuk ezeket a pillanatokat, hiszen igen rövid az élet.
5: So I hope I can inspire some of the guru brothers and sisters.
1: Remélem inspirációt tudok nyújtani némely guru testvéremnek.
5: See you next Kumbh Mela.
1: Találkozunk a következő Kumbh Mélán.

నీ పూజా మూలం గురుపదం

0: Én majd a tiédről gyújtom.
1: Na, bohat hi pyara bhajan hai. Ye kavitaan ji ka hai. Shubh bhajan hai, lekin aaj guru ki sharan mein hum ye ga rahe hain.

0: कमला सुखी निवासी नमो बार बार।
1: बिल्कुल ताल के साथ गाऊंगा।

0: clouds.
1: Ha szúrja, nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is, we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time, when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekel titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipalasram, Jadanasram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadanasramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökér elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both, one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag

0: cloth like thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that girls and the girls talking to the mother, that mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyjukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boy had to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján
0: választanak. All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there, they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.
0: All

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.
0: Om Bhuvah Svaha.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prana.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prana.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész

0: testen át folyik.
1: This pranamaya kosha.
0: Ez a pranamaya kosha.
1: And so prana have two different definitions.
0: A pránának két különböző definíciója van.
1: For example, we are hungry.
0: Például éhesek vagyunk.
1: Or thirsty.
0: Szomjasak.
1: Then we drink water or eat something.
0: Eszünk valamit vagy iszunk vizet.
1: And then, now I have again prana.
0: És azt mondjuk, megint van pránám.
1: So, though it's solid food, liquid, etc.
0: Beszélt táplálék folyadék.
1: But that energy coming inside, that is a prana.
0: De ami energia ezzel jön, az prana.
1: And this prana have a strength.
0: Ennek a pránának ereje van.
1: And it's undescribable.
0: Leírhatatlan.
1: Can we accept the doctor, eye doctor?
0: A szemorvost kivéve.
1: Do we know how many nerves and what is inside?
0: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
1: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
0: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
1: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
0: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
1: So there are many things.
0: Sok minden van.
1: But how it is very fine and fine and fine.
0: Ez a nagyon finom szem.
1: So these are the indriyas.
0: Ezek az indriák.
1: Jnana indriya and what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
0: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
1: So we still will not be able to do anything.
0: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
1: Some are born blind.
0: Van, aki vakon születik.
1: And now doctors are doing very, very big research.
0: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
1: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
0: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
1: Day and night they are researching.
0: Éjjel-nappal kutatják.
1: But what God have done, still we cannot do.
0: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
1: So this prana, so the solid body is called the food.
0: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
1: Then prana.
0: Aztán a prana.
1: Prana means strength.
0: Prana azt jelenti erő.
1: Prana means life.
0: Élet.
1: And prana is a God.
0: És a prana Isten.
1: So that energy we call God.
0: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
1: And when this prana is gone, it's gone.
0: Ha a prana elment, elment.
1: So we said, oh, this person died.
0: Ez a személy meghalt.
1: Or this dog died.
0: Vagy a kutya meghalt.
1: Or the cat dies.
0: Vagy a macska.
1: And so it, prana is gone.
0: A prana eltávozott.
1: And when the prana is not anymore.
0: Ha nincs ott a prana.
1: Then your body you can burn or do whatever you want.
0: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
1: But till the prana is in the body.
0: De amíg prana van a testben.
1: We have the pain.
0: Addig érzünk fájdalmat.
1: We are suffering.
0: Szenvedünk.
1: Therefore, as long as there's a prana in the body.
0: Amíg prana van a testben.
1: Please do not kill.
0: Ne öljetek.

0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the Prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prána.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So anamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the they are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down,
1: amikor lemegy a prana,
0: then you come in such a balloon, and you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akármit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, declared that we say this is a diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people, they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja, vagy valami hasonló.
0: So, the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia, vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son,
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain, that breaks.
1: És akkor összetörik a
0: koponyat. Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapálkriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that's called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestor further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day to day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitrák ideje.
0: And from Pitra, they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A Pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pujákkal.
0: And so there is also, you are going also Christian generation on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávozni.
0: I think we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz, mantrázz az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Nem mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So annamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our even

0: mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint astral test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth.
1: De amikor a föld alá kerülsz.
0: Then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls. Ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why you know many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that which gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: Is like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are. From where?
1: Újra.
0: Of, from yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakráiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have a chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people thinks now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the
1: San
0: Francisco. And that, not wrong. The Pope said, did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másiknak a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sector, sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: Yeah. But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will, so after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kosha is first.
1: De az Annamaya kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So, good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hari Om.

0: Neem is a big tree, like you have here, what you call this cherry trees, big cherry trees, or bigger than that. Like an oak tree.
1: A neem az egy nagy fa, olyan, mint az Európában a cseresznye vagy a tölgyfa, még nagyobb.
2: Mine veliko drvo, poput hrastova.
0: And it's growing in India, in flat land, not in the high mountains.
1: Indiában nő a síkságon, nem a hegyeken.
2: Itt a drvo rastu, ravnica na Indii.
0: The tree itself is very, the everything is very bitter.
1: Minden, ami a fából jön, nagyon keserű.
2: Itt szóval a drvo, veoma gorko.
0: Fruits are sweet when they arrive.